0: kezdik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lanner Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak, a pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset pedig 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618.200, a nettóé 437.900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699.000, a költségvetési szektorban 721.200, a non-profit szektorban pedig 741.700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 4 óra van.
3: Itt a Megafon. Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lanner Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset pedig 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618.200, a nettóé 437.900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699.000, a költségvetési szektorban 721.200, a non-profit szektorban pedig 741.700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolatban új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth Díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Balla Istvánt, a Mohorai Tolnai Klári emlékház vezetőjét hallják.
3: Relikviák, és már a Kossuth Díja is megérkezett, meg már hát olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, és hát a kiállítás belseje pedig hát egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg hát egy 40 darab hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderpufli, műszempilla, meg minden családi egy-két érdekesség, úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
0: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg, az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadót hallják.
4: Vitaminból érdemes D-vitamin, tehát érkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin, illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek, szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C-D-vitamin, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de annyit szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek. Sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire. A répa, a vettamén, tehát de ami aktuális, abból minél többet. Alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis reális tréning, hogy, tehát, hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi élet.
0: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, A fejlődő, élhető és szerethető városért egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Jakus Juliannát, az NMM Palóc Múzeumának múzeológusát hallják.
2: Oda varázsoljuk egy kicsit a múzeumot, itt nem kiadványok, azok is vannak természetesen, hanem interaktív foglalkozásokat, betekintést kínálunk. Hát nekünk nagy szerencsénk van, mert mi vagyunk a Civitas Fortissima városa, mi vagyunk Mikszáth és Madách városa, és ahogy már mondtam többször, mi vagyunk a Palóc főváros, és ez egy olyan kuriózum, ez egy annyira érdekes mindenki számára, hogy már csak így a puszta megjelenéssel és hogyha ránéznek egy kirakós táblára, amin a Magyarország első skanzenjét lehet kirakni, ott megjelenik az a tipikus nádfedeles gerendaház, amit ugye itt láthatunk a gyűjteményünkben, szabadtéri gyűjteményünkben. Ez már eleve figyelemfelhívó, megjelenik a múzeumpalota épülete, megjelenik a Civitas Fortissima felirat, szép rollapjaink vannak, amin egy palóc viselet, egy archív felvételen, egy palóc viseletben van lefényképező 1930-as évekből egy palóc pár, és azon így megragad a szem, oda lehet jönni, mi babajátszóval is várjuk ilyenkor a kolozsvári magyar napokra érkezőket, az egy kis sarok, kézműveskedünk.
0: Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futszál MB2-ben. A balasagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük.
5: Időjárás.
0: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
5: Közlekedés.
0: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István, az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő 2 évtizede ásszoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolatban új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szobabelsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Balla Istvánt, a Mohorai Tolnai Klári emlékház vezetőjét hallják.
3: Relikviák, és már a Kossuth díja is megérkezett, meg már hát olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, és hát a kiállítás belseje pedig egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg hát egy 40 darab hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderpufli, műszempilla, meg minden családi egy-két érdekesség, úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
0: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg, az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadót hallják.
4: Vitaminból érdemes D-vitamin, tehát érkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin, illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek, szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C-D-vitamin, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de annyit szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek, sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire, a répa, a vettamén, tehát de ami aktuális, abból minél többet. Alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis vitális tréning, hogy, tehát, hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi élet.
0: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, A Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az Egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és magyarországi intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Jakus Juliannát, az NMM Palóc Múzeumának múzeológusát hallják.
2: Oda varázsoljuk egy kicsit a múzeumot, itt nem kiadványok, azok is vannak természetesen, hanem interaktív foglalkozásokat, betekintést kínálunk. Hát nekünk nagy szerencsénk van, mert mi vagyunk a Civitas Fortissima városa, mi vagyunk Mikszáth és Madách városa, és ahogy már mondtam többször, mi vagyunk a Palóc főváros, és ez egy olyan kuriózum, ez egy annyira érdekes mindenki számára, hogy már csak így a puszta megjelenéssel és hogyha ránéznek egy kirakós táblára, amin a Magyarország első skanzenjét lehet kirakni, ott megjelenik az a tipikus nádfedeles gerendaház, amit ugye itt láthatunk a gyűjteményünkben, szabadtéri gyűjteményünkben. Ez már eleve figyelemfelhívó, megjelenik a múzeumpalota épülete, megjelenik a Civitas Fortissima felirat, szép rollapjaink vannak, amin egy palóc viselet, egy archív felvételen, egy palóc viseletben van lefényképező 1930-as évekből egy palóc pár, és azon így megragad a szem, oda lehet jönni, mi babajátszóval is várjuk ilyenkor a kolozsvári magyar napokra érkezőket, az egy kis sarok, kézműveskedünk.
0: Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futszál MB2-ben. A balasagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
1: Időjárás.
0: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
1: Közlekedés.
5: Közlekedés.
0: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Megspace. Vissza az időben.
6: Kasihar! Szép ütörtök reggelt mindenkinek! Elmondhat úgy, hogy itt vagyunk, reméljük, hogy ti is, mindenkinek mindene rendben van, szépeket álmodtatok, hosszú tanultatok, úgyhogy kipihenve...
4: Ébredeztek önmagatoktól!
6: Így, csipa kitörlés, és aztán indulás. Nórikám, jó reggelt!
4: Jó reggel!
6: Na, 2026. szeptember 17.
4: Repül az idő.
6: Tegnaphoz képest rosszabb a
4: sokkal rosszabb a számisztika, igen.
6: Hát ezt...
4: Rosszabb, hát biztos megkövezne egy boszorkány, hogy mondhatok ilyet, hogy rosszabb.
6: Szomorúan.
4: Más.
6: Szomorúan kosztikáltam. Na, jó van, kezdjük el a reggelünket, jó? Ahogy szoktuk, gondoljunk először is ezen a szeptember 17-i napon a dévnaposokra.
4: Isten éltesse minden Zsófiát, Emmanuel, Ferencet, Ildikót, Lambert, Ludmillát, Palomát és Robertet. Nagyon boldog névnapot nektek.
6: Így van. Emmanuel.
4: Szerelem dalára elindult Emmanuel. Jézus ereje.
6: Király az.
4: Uff.
6: Ilyenek a veretek.
4: Király.
6: Szeretnél?
4: Nem, de
6: nem,
4: Robi.
6: Nem, miért? Nem, Gergely Robi.
4: Nem. Figyelj, én pont, igen, és mindenkitől elnézést kérek, aki csibi, én rosszul vagyok ettől a típustól. Teljesen.
6: De mi a bajod?
4: Hát nem tudom, ez a ilyen csőnyálnak tűnő.
6: Csőnyál?
4: Igen. Naj, nem szeretem. Tudom, egy nagyon jó képű, nagyon jó hangú, meg minden, de én ezektől ki vagyok.
6: Jó van, akkor. Van.
4: Remélem bejátszod nekem, csak az én kedvem. Hát egy tündér vagy. Köszönöm. Bízhatok benne.
6: Tehát nem fog meg ez a nóta tényleg?
4: Semennyire.
6: Semennyire? Ahogy hozzád szól, és elénekli ezt a dalt.

0: látom.
1: Köszönöm, Ádám.
2: Miért?
1: Figyelj,
2: pedig ezt
1: a 3 plusz 2 csipkés kombinéját sokkal jobban szeretem, mint mondjuk.
2: Pedig ezt beszoktuk játszani Norbival ezt a dalt.
1: Így
2: Norbi
1: nagyon
2: is
1: jó.
2: Szereti.
1: Norbi is szereti.
2: Na, jó van, startmenőzünk, kedvesek, és beszélgetünk arról, hogy hát itt van nekünk a Cserát különleges mentőcsapat, akik... Hát most, hogy bejött a szeptember is, hogy megkérdették a kutyaiskolájukat, és fennakadtam azon a plakáton, és beszélgettünk majd elő Juhász Zoli elnökkel, hogy már 30 éve gyakorlatilag te nyugodtan vihetett oda innen is bérment a kutyát, hogy megtanuljon kutyául.
1: Őrület.
2: Ami azért több, mint, hogy mondjam, azért ez már társadalmi elhivatottság, ez már hitvallás, ez már tényleg olyan.
1: Hát ez szerintem minden tekintetben
2: nagyon
1: kuriózum, ha egyáltalán mondjuk van még, kíváncsi lennék, hogy van-e még ehhez hasonló bárhol az országban, ilyen, mert kétlen.
2: Nagyon klasszak, úgyhogy ugye őket is ért kutyatámadás, úgyhogy erről is beszélgetünk vele egy picit, meg ugye inkább arról, hogy akkor pontosan tényleg, ha nem tudom, egy 3 éves kutyám van, és látom rajta, hogy már van neki nyüggé, és inkább kéne valakozni, akkor is tudom-e vinni a kutyát hozzá. Vagy már fiatalkorban nyilván akkor irdomosabb, de hogy milyen lehetőségek vannak, ezekről fogunk vele beszélgetni majd. Előtte pedig életmód.
1: Életmód, hát most itt beleugrunk az őszbe.
2: Hát már tegnap beleugrottunk, benne vagyunk a sötétségben meg a izében.
1: Igen, te voltál a sötétségben, én próbáltalak kirángatni a hajadnál fogva.
2: Tudom, vodka gyúzzal meg is beszéltük, igen.
1: Így van, a hajadnál fogva, érted? A hajhullás, mert sokakat elővesz. Nagyon kíváncsi vagyok, Ádám, hogy te ezt majd hogy abszolválod a kérdéseimre, a válaszaidra. De a kérdéseimre adott milyen válaszaidra leszek kíváncsi.
2: Jó, beszéljünk a hajról akkor, oké. Okay,
1: és a hajhullás,
2: hajhullásról is. Jó, oké. Okay. Na, így állunk össze. Jó, meg a szokásos robotok is jönnek, úgyhogy már is hozunk egy magyar zenei történést.

0: Nagy buli volt ma, kedves hallgatók, így gyorsan visszatérvén, mégpedig 78. Szeptember 17-én.
1: 78?
0: Igen.
1: Még épp nem születtem meg épp abban meg. Az évben.
0: De akkor lemaradtál egy nagy buliról, mégpedig a Csillebérci nagy fesztiválról, ahol egyébként a piramis föllépett. 35 ezer gyerek előtt.
1: Megőrülök, pedig csak vicceset akartam mondani, de igen. Akkor nem mondtam.
0: Igen, igen. Szeptember 17-én igazi indián nyár volt, és vasárnap kb. 35 ezeren érkeztek a Csillebérci úttörőtábor területére, és hát óriási történet volt. Ez egy igazi ifjúsági fesztivál, ahol ugye a piramis volt, aki fellépett, úgyhogy belagadtunk a piramis egyik nótájába, mert pont akkor készült el a kettes lemez, és aztán erről a kis Csillebérci bulikáról jön egy-két érdekesség.

0: halálos a jó nóta, imádom egyébként az első két lemez halála. De soha nem volt egy piramis vagy?
1: De, piramis, de? Abszolút, ilyen igen. Szerettem. De én azért alternatív rock táncházas voltam, úgyhogy az
0: de egyébként
1: együtt
0: nekem
1: jár azért.
0: A piramis most volt, de Dion is az első két lemez is rám ülepedett egyébként.
1: Mondjuk nekem a anyukáméknál ott hogy volt? Metrós volt, azt hiszem anya volt metrós, apa meg Illés.
0: Na, igen. Na, hát pajtásnap! Gyerekek, 1978. szeptember 17. Csillebérc. Óriási nagy kampányt nyomtak a gyerekekre. Nem mondom, hogy mi történt itt ezen a rendezvényen. Mert hogy kb. 35 ezeren érkeztek az úttörő tábor területére. Azt tudom, mert káosz egyébként az csak a szerencsének volt köszönhető, amire egy különböző híradások csak halványan utaltak. És egészen délután 3-ig ennek semmi jelen nem volt. Jöttek a programok, lement ugye Ádi játékos sportmesenye is, ugye Gerhard Adolf volt az, aki akkor nagy sztár volt egyébként, és hát jöttek a gyerekek folyamatosan, tehát tényleg iszonyat mennyiségű tömeg jött össze, és hogy ne válják ezt kaotikussá, a BKV sűrítette a csillabérci járatokat, a kerületekből iránybuszok indultak, hektoliter szám fogyott a kóla, a sírúdítőital, más a szám a szendvics, a pogácsa, a triál 50%-os kedvezménye játékvásárt rendezett, a veszprémi állatkert dolgozói mini állatkertet varázsoltak az érdeklődőknek, a Pannonia filmstúdió pedig rajz és bábfilmekkel az Állami Bábszínház egy órás műsorral örvendeztette meg a gyerekeket. Tehát ez tényleg egy ilyen brutál nagy fesztivál volt.
1: Tömeges összefogás.
0: Ez a pajtásnap, és ugye a legnagyobb forgalom a szabadtéri színpad körül zajlott, mert hogy ekkor érkezett meg 3 órára a Piramis Együttes, 78-ra ugye már a gyerekeknek is brévés anyja frizurája volt, tehát már teljes izé
1: volt.
0: És hát ugye ennek szellemében ők elvállalták azt, hogy megírják a Mi Világunk mozgalom indulóját, a Mi Világunk címmel, és ezt a pajtásnapon mutatták be. És hát egyébként azért feltűnő lett a koncert, hogy nem csak az úttörők, hanem a kisdobosok, hanem a középiskolás tűnik is érkeztek már, és ugye Bétót felkonferálása után egy eléggé komoly tömegnyomor indult el.
1: Nem tudom.
0: Tehát, hogy nagyon izé volt.
1: Pláne akkoriban még kevéssé volt ez.
0: És hát a kemény magam, beszorultak az ilyen 9-10 éves gyerekek is. Tehát, hogy azért ott volt probléma a szüleik nélkül. Tehát, hogy ott egyébként ott majdnem kebasz volt. Tehát nagyon jól sikerült a pajtásnap, a 70-es évek végi úttörő mozgalomnak egy nagy siker története volt ez, de hogy ott majdnem meghalt valaki, az...
1: Hát igen. Reméljük, hogy tényleg nem is halt meg, és igen. Nem kellett elcsiszolni, vagy
0: igen.
1: Satírozni a történt. Igen. De csak nagyon durva.
0: Ez volt a gyerekek.
1: De az mekkora menő már amúgy, hogy olyan gyerekkorban ő elmondhatja, hogy egy piramis igen. Nagy koncerten jár.
0: És ilyet egyébként megengednének, akkor tudod, így nem tudom, így 10 évesen.
1: Ó, dehogy.
0: Manuskát elküldenéd tankcsapda koncerten, utána 3 óra, nem?
1: Biztos, hogy nem. Viszont volt ez az Erzsébet táborban, Dáni Elfi koncertjük volt. Nagy koncert például.
0: Na.
1: Csak mondom.
0: Na, jól van. Oké, neked tessék a mai napon is piramist hallgatni. Jó? És akkor, ha akinek van egyébként emléke Csillebércről, jó?
1: 70, írja meg.
0: 78. Írjátok már meg, ez egy jó sztori lehet.
1: Még mi lenne, ha két életük lenne?

0: Na nézzük meg a Megas Legelek után, akkor szeptember 17.
1: Nézzük!
0: Jó, maradunk még a zenevonalán, mert több ilyen kis zenei szösszenet az, amire rátaláltunk. Egyrészt ugye mai napon megszületik Kate Flint, ő volt a Prodigy zenekarnak frontembere. Ugye ez a dupla tarajos szerkós.
1: Hát ő kőkemény külleme volt az emberkének.
0: Emlékszem rá, hogy talán a Firestarter című nóta az, amikor lent játszódik egy ilyen csatornában. Mikor gyerek voltam, tínédzser voltam, általános iskolás, akkor most vagy az A+-om ment, és rettegtem tőle, tehát hogy valami annyira... De komolyan,
1: igen, elhiszem, mert akkor még pont ember, kicsi megérted, fiatal voltál.
0: Igen, ehhez. Ilyen orpiercinggel ezzel az évvel ilyen démoni szarvot belővő, nem egy szép ember egyébként, az ember volt, meg szemültem meg is.
1: Nem él már.
0: De hogy rettegtem én attól a kliptől, emlékszem rá, hogy ott veretik ebbe a csatornába, ott, hú, emlékszel arra a klipre?
1: Persze, ha, én nagyon szerettem. De én akkor már nyilván kicsivel idősebb voltam, mint te.
0: Igen,
1: akkor.
0: Igen.
1: És én akkor már inkább ebben nagyon menőnek láttam ezt az egészet, igen. És teljesen elvetemültnek.
0: Én rettegtem attól az ember. Az jó! Gyerekkor ez reuma, ha már egy életmód. 91-ben a Guns, igen, elkezdik árusítani a Guns N' Roses User Illusion 1-es 2-es lemezt az USA-ban. Hát 2 óra alatt már azért 1,000,000 ráraboltak.
1: Nagyon durva, de szerintem jó, nyilván nem tudok statisztikákat, de azt gondolom, hogy az ment azért a... Nem az a legismertebb.
0: Ja, tőlük, de szerintem. Az Appetite for Destruction is lehet, de a Use 1-2 az, igen. Zsene. Na, Anastasia mai napon születik, 58 éves már.
1: Szerintem elég jól tartja magát.
0: Na, azért mondom, nagyon, abszolút. Aztán itt van Damon Hill, brit autóversenyző, aki tudja, ha máshogy nem, akkor más miatt nem, akkor a Palik Laci miatt is pedig. Hogy hová tűnt szegénykém. És itt van még Ken Casey is, ugye amerikai író, aki a Szál a kakuk fészkére című örökzöldet írta. Hát imádom a könyvet is, meg Ken Casey-t is. Én olvastam.
1: Én is. Sőt, azt előbb olvastam, mint láttam.
0: A Milos Forman filmet.
1: Fú, igen. Nagyon kemény.
0: Igen. Na, még a mai napra egy, aláírták az Egyesült Államok alkotmányát 239 évvel ezelőtt. Ennyi. Jó gyerekek?
1: Na, ez elég jó listát hoztunk ma.
0: Igen, na szerintem is, úgyhogy megyünk tovább, és akkor egy régi Nógrádot megnézünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1980-ba viszünk vissza benneteket, mégpedig szeptember 17, és a következőről szól a Nógrád, a telefonközpontban jártunk. Január végén adták át rendeltetésének a salgótarjáni új telefonközpontot, üzembehelyezésével már közvetlenül hívható az ország nagy része, míg egy Spál és Gáspár Attila műszerészek csak az automatika ellenőrzését és esetleges javítását végzik. Kézi kapcsolásra is szükség van még, mert Salgótarján környéke egyelőre nem tartozik az ország távhívó hálózatba. A napi 1500 hívás nagy részét még így hagyományos módon bonyolítják. Képünkön Bányász Erika és Pál Mária helyközi beszélgetéseket kapcsol. Na egy picit a telefonról és Salgótarjáról. Erről beszélgettünk dr. Fodor Miklóssal, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Szia! Na, mire emlékszel te akár vissza fiatalkorodban a telefonközpontos vagy a telefonos érában? Mi egyébként többször ezt a Geri József kollégával már beszéltük itt Balassagyarmatot érintően, hogy hát azért itt annó kiváltság is volt az, hogy először ugye ügyvédek, orvosok kapták meg, de hát azért mégis egy fontos esemény volt, hogyha visszaemlékszenek a hallgatók arra, hogy amikor az első telefonvonalak megérkeznek mondjuk a lakásba, a házba.
3: Hát az óriási esemény volt ugye a szocializmus évtizedében, egészen az 1980-as évek végéig, onnan, amikor már ugye már kopogtatott a rendszerváltás igazán, hogy a piaci viszonyok majd kezdtek begyűrűzni, akkor volt az, hogy már tényleg végre könnyebben el lehetett érni a vonalas telefonhálózatba való, ugye, tehát hogy ember kapta olyan telefon, de akkor meg már 90-es évek elejétől meg már jött is a mobil

0: telefon, úgyhogy igazán a magyar társadalomnak ez az élménye, hogy mindenkinek magától értetődő jelleggel van otthon vonalas telefonja, hát ez nagyon nem így volt. A szocialista országok közül ez egy rosszabb helyzetben volt. Magyarország talán Albániát kivéve, de az ugye egy más történet.
1: Igen.
0: Például Romániának, például a Ceausescu féle Romániának kifejezetten úgy tudom jó telefonellátása volt, az más dolog, ez nagyon praktikus okokból is felhasználták, hogy hát remekül lehetett hallgatni, de mindegy. A lényeg az, hogy Magyarországnak ez egy tényleg a szocialista kádárrendszer magyarországi évtizedeiben ez egy óriási hiányossága volt, hogy nagyon nem tudtak egy valamire való telefonhálózatot kiépíteni. Ennek én a műszaki, vagy egyéb nem tudom, okát nem tudom, megmondom, hogy nem néztem utána, de az biztos, hogy nekünk is állandó jelleggel apukám 80-as évek, mit tudom, 84 körültől emlékszem, szívbetegséget állapítottak meg, és akkor mindig itt kilincselni kellett folyamatosan, hogy kapjunk már telefon, mert ugye egy sürgős hívásra adott esetben szükség lehet, és nem kaptunk egészen, azt hiszem 88-89-ig nem volt vonalas telefonunk, akkor lett végül. Emlékszem, ilyenkor hogy oldotta meg az ember, vagy munkahelyről, ha nagyon kellett valahova telefonálni, ugye munkahelyről lehetett, ugye gyárba dolgoztak szüleim. Ha volt a rokonságban olyan valaki, akkor esetleg odna, de nekünk is olyan volt, hogy Párfolván volt a rokonunknak telefonja, tehát az is ilyen tehát nehézkes volt. Harmadsorban pedig, hogyha volt a házban, emlékszem, volt a házban is valakinek, ha nagyon, de tényleg csak akkor, mi részünkről csak akkor, ha nagyon muszáj igen. volt, akkor egyszer-kétszer volt, hogy úgy átkopogtunk, hogy telefonálhatnánk, de egyébként nem volt jellemző ez, meg általában szerintem ezt így, ha egyéb módon meg sikerült oldani, és hát visszatérve tényleg magára a telefonközpont épületére, a vásártéren épült fel ez a épület, ott a szociál építészeti környezetben egy ilyen dobozszerű, modernista épület, ott az Alagút utca mellett. Valóban, ugye én úgy annyira akkor gyerekként, itt a 1980-ban voltam 8-9 éves, valahol egyszer észlettem, hogy ott van egy új épület, amit egyébként építészetileg is tényleg elütött a környezetét. Az volt, úgy nevezték azt, hogy a Crossbar központ, ugye a köznyelv így nevezte, igazán a funkciójáról nekem nem volt tudomásom, mert mi bennítettem, nekünk nem volt ugye még abban az időszakban.
1: Igen, nálunk is csak 90-es évek közepe valahogy.
0: Igen, de nyilvánvalóan akkor 1980-tól ez a új telefonközpont modernizált és új épületbe költöztetett telefonközpont biztos műszakilag technológia. Ez egy nagy segítséget jelentett a város telefonellátása, vagy a telefonhálózat működtetésében.
2: Igen, így van.
1: Oké, Miklós, köszönöm nagyon. Egy pár nap, és akkor megint folytatjuk, és visszamenjünk az időben Salgótarján tekintve. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Szia, minden jót, mi pedig a dalokkal megyünk tovább. Maradjatok továbbra is velünk.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
9: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
10: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
11: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
10: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
11: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
10: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
11: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
12: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
13: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
14: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Gyere, Magic Mike! Őidj!
16: Örvendek, Jane.
15: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
17: Nem,
15: mutasd
17: nem
15: meg.
17: Teszek ilyen.
15: Úristen!
13: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
18: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
13: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: 7 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsia a Muhorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István, az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth-díja színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Muhorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NKA pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait, letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lanner Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
16: Időjárás.
21: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
17: Nyékiautóház.hu.
16: Közlekedés.
21: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja a belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
22: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
24: És most indítjuk a napot. Start menü.
23: Start menü.
24: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
22: Megapon.
23: Nagyot szól.
25: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Salgó Tarjántól egészen a Megyeri hídig, üdv a Börzsöny lakóknak is, ugye, az fontos, a cserhátiaknak is, a dunamenti vagányoknak is, és az M2-es csipetcsapatnak is, nagyjából felsoroltuk mindenkit.
26: De a dunamentén, aki nem vagány, annak is, én kimondottan annak is, üdvözletem küldöm.
25: Jó van, Nórikám, jó reggelt!
26: Jó reggelt!
25: Ezen a szép csütörtökön, szeptember 17 van, aki most tekerne ránk, és rég volt már Nórival életmód, mármint úgy, az elmúlt időszakban, amikor itt voltál.
26: Ugye, de mindig annyi téma volt, most igen, picit uborka szezon van.
25: Nem uborka szezon, hanem az, hogy nekem ez már hiányzott. Tehát ugye tegnap...
26: Ne ürítsd, de
25: tegnap ugye egy kicsit itt az őszébe durranás, meg aztán akkor most még itt szintén, hát egy fontos sztorit hoztál nekünk majd mindjárt. A dalok után ki is fog derülni azt, hogy akkor ebben az órában mind dolgozunk majd fel.

0: Itt is vagyunk tehát, és akkor Nórikánk itt van, ami azt jelenti, hogy életmódozunk, és hát komoly témát hoztál te, mert tegnap azért itt tettünk tököt, néztük reggel a felkelő napot, vodka juice-t ittunk, és közben dekoráltuk az egész lakást, tehát nagyjából ennyi volt a lényeg.
1: Hogy köszönjük, a lényeg megragad, hogy kinek mi.
0: A depressziót ugye elkerüljük, de most itt egy komoly témát hoztál nekünk.
1: Abszolút. Egy kicsit átfogóan az őszi hajhullásról szeretnék beszélni. Szerintem elképesztő sok mindenkit érint. És nem feltétlen betegségként hozom, hanem mint esetlegesen hiányállapot vagy valami, ezt majd taglaljuk hosszabban. De azt gondolom, hogy te is ugyanúgy, tehát nem csak a nők érintettek a hajhullásban, mert egyrészt azért nem azért, mert neked hosszabb a hajad, de te is ugyanúgy mérvadó vagy, úgy, hogy majd kikérdezlek téged is, hogy te hogy állsz ezekkel a témákkal. Az, aki szokott fésülködni reggelente, nem tudom, én nyilván én nem szoktam, nem azért, mert egy ilyen galád állat vagyok, hanem mert ezt a hajamat hát nem lehet.
0: Ezt nem tudod.
1: Nem tudom.
0: Igen.
1: És bizony, én csak a hajmosásokkor fésülködök, és ahhoz képest látom, hogy mondjuk ilyenkor, vagy milyenkor jön ki több, vagy jellemzően tartósan több hajszál marad a hajkefén, vagy nem tudom. Azt hiszem egyébként a hivatalos álláspont az ilyen 50-100 hajszál, de köszönöm, ki az, aki megszámolja, hajszál. Ugye?
0: De egyébként nem is tudtam, hogy van olyan, hogy őszi hajhullás, tehát kezdjük majd ingyen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát
0: nekem még nem tűnt fel nagyon azt, hogy nekem itt ősszel több
1: akkor
0: hajam.
1: Te szerencsés ember vagy. Na, mert ősszel összecoffozod. Mostanában cofban van a hajad, nem?
0: Hát azért, mert mostan meg tegnap elfelejtettem, és
1: ilyen prózai oka van.
0: Ennyi, és majd, de már holnap szét lesz engedve, mert akkor majd megmosom, de most még nem, már reggel nem volt időm rá, úgyhogy ezt most itt becoffoltam. De én nem szokott kijönni mindig belőle.
1: Nyilván, mert az a normális.
0: Egészséges mennyiség, de majd akkor átbeszéljük ezt, hogy akkor ez miért is fontos. Nyilván mondjuk szerintem az, aki ilyen tüsihajú, az nagyon, neki is hullhat.
1: Főnököt megkérdezzük.
0: Hogy hullhat a
1: hogy
0: haja.
1: Hullik-e a haja?
0: Ősszel, nem tudom. Tehát, hogy...
1: Hát akár, hát ősszel jobban. Általában az egy periód, tehát minden, a szervezetnek mindig van ilyen
0: olyan
1: periódus
0: vagyunk,
1: váltása. A fák, akkor hozunk egy újabb gyűrűt.
0: Ledobjuk gyűrűt.
1: Ja, ledobod a lombot. Értem, fú, igen, de jó vagy.
0: Na, jó, oké, mert akkor ez lehet rémisztő is, ugye? És ez nem korhoz kötött, mert akkor fiatalságtól kezdve, akár az időskorig minden játszhat, akkor beszéljük meg ezt, mert akkor tényleg ezzel mondjuk találkozhatnak a hallgatók most, hogyha
1: biztos vagyok benne, és akkor majd részletezzük nem sokára.

0: Nos, akkor itt vagyunk, és akkor hull a haj.
1: Annyira vicces vagy, hogy nem tudom, hogy csak én vihogok, mint egy idióta, nem tudom most, hogy mi van velem, vagy veled.
0: Igen, ezek a small talk-jaink, ez miatt nem leszem majd elégként begupózva. Jó, ez az a lényeg. Ennyi, rajta látod, ez én vagyok jó. A terápiás
1: Meg vagy.
0: Na, jó, akkor szóval... nézzük, hogy mi ez, mert hogy veszélyesnek, vagy ijesztőnek hat, vagy hangozhat, ugyanakkor meg lehet, hogy egy tök természetes dolog az, hogyha most itt ősszel hajhólyásról beszélünk.
1: Így van, tehát egyrészt abszolút természetes. Ennek az évszakban, vagy ebben az évszakban ez egy ilyen periódus. Uh-huh. Amikor azt már többször említettük, kevesebb a vitamin, kevesebb a napfény, kevesebb a bevitt színes tápanyag, úgyhogy egyértelműen az, hogy nem bőrt, de hogy hajat váltasz tulajdonképp, az egy természetes folyamat.
0: Séróváltás van.
1: De.
0: Lombhullás.
1: Lombhullás. De ha jóval tovább fennáll, mint ahogy szokott. Tehát az, hogy egyszer-egyszer úgy ránézek, és tényleg több hajam kijött, de nem rendszeres, az még rendben van. De ha én úgy látom, hogy most már hónapok óta jóval több hajam hull ki, mint szokott, igen, van nagyon elvékonyodott, látványosan mondjuk egy vastagszálú haj, nagyon elvékonyodott, vagy netán-tán van egy ilyen, hogy foltos hajhullás, tehát hogy foltokban hull ki, és nagyon sokszor ott a tarkónál hátul kezdődik, tehát nem feltétlen veszi észre az ember, akkor mondjuk az riadalomra adhat okot, és akkor van is ok utána járni. Tehát nyilván az, amikor már egy ilyet iszle az ember, mindenképp menjen Tokióhoz.
0: Jó, okay.
1: Tehát mert akkor ott
0: nem
1: valami...
0: Erről beszélünk akkor.
1: Nem erről beszélünk, igen. De ha ilyen általános jellegű, akkor át kell gondolni azt, érte valami nagyobb stressz? Mert azért azt még mindig egy faktor lehet, hogy...
0: Ja, hát ott tényleg az, hogy olyan a munkahelyem, hogy gyakorlatilag a hajam tépem. De akkor az azt jelenti, hogy akkor az én vagyok, jó? De hogyha kihull a hajam a munkahelytől, akkor aztán ez lehet a stresszben is.
1: Igen, mert mondjuk, ha a munkahelyem jelen, vagy Damoklész kardjaként lobog felettem, hogy valami. Megmarad-e a munkám, vagy egyéb valami, akkor azért az egy akkora... Így van, akár jelezhet ilyenben is, illetve nőknél azért olyan formán lehet korfüggő, igen, hogy ugye a menopauza előtt, között, után, ott nagyon gyakran...
0: Partner vagyok, figyelek, igen. Nagyon. A hüvelygombáig ne menjünk el, de még
1: kíváncsi
0: a menopauzánál még meg vagyok, jól van?
1: Holnapra mi lesz meg ebből?
0: Követlek.
1: Igen. De nem, mert ez, tehát úgy mondom, akkor inkább hormonális változások nagyon kőkeményen befolyásolhatják, és ahol férfit is érinthet, például egy pajzsmirigy változásnál is, illetve a férfiaknál a hormon változás, tehát a tesztoszteron hormon változás is bizony előidézhet hajhullást, igen.
0: Okay.
1: És ott is nem mindegy, hogy ez a kopaszodós hajhullás, vagy tényleg máshol. Ez, amit így beszélgettünk, igen. Mindenképp érdemes szerintem, amit már egyéb iránt is beszéltünk, hogy megpróbálni ilyenkor egy kicsit a táplálékkiegészítőket is elővenni, mert nem tudunk annyira színesen enni, nem tudunk annyira tápanyagdúsan, nem tudom én, mert az is oka lehet, vagy segítség lehet arra, hogyha tápanyag hiányos az ember, tehát az is lehet egy alapos ok a hajhullásnak.
0: Jó. Jó, oké, csak gondolkodom egyébként, de nem tapasztaltam ilyet. De hát gondolom azért az arány is függhet, tehát hogy akinek sok haja van, mondjuk nekem, annak azért több marad a kefén, mint akinek
1: persze,
0: kevesebb,
1: de én ezt, tehát hogy ez mindenkinek a saját meglátása, meg a saját szokásai szerint van ez, mert hogy nyilván te neked is azért hullámos, meg vastagszálú, tehát na, azt mondom, ha jelentős változást látsz, akkor próbálj meg bevetni ilyet, hogy akkor a tápanyag,
0: te szerinted figyelünk egyébként az én jelekre, azért benne vagy te, meg labor, meg nem tudom, micsoda, hogy bármi olyan, ami így már nem azt mondom, hogy piros lámpát ad a testünk, hanem akár egy ilyen hajhullás, vagy nem tudom, valami, ami... Figyelünk mi ezekre egyébként?
1: Én szerintem nem. Határozottan de talán jó. Lehet ez a válaszom, hogy nem.
0: Nem.
1: De nekem például ez tök fontos feladatomnak érzem, hogy ezt a megelőzést, ez a figyeljünk, ez a manapság, ugye,
0: nem csak erre
1: menő
0: gondolom,
1: a reflex.
0: Hajhullás, oké, de mondjuk nem tudom én már, tudod így, mert azt tudom azt, hogy tehát az ember az szerintem nagyon sokáig el tudja viselni a konstans fájdalmat. Tehát, hogy egyszerűen egy házorvosra beszéltem, nem is tudom hol, talán még Kosdon, és ott ő azt mondta, hogy hát egyszerűen, tehát, hogy inkább nem mész el orvoshoz, de már másfél hónapja már már lumbágodva, vagy nem tudom, és már beszél behú minden magadban, de Istennek nem mész el.
1: Ez szerintem fáj, abszolút
0: és
1: így van.
0: Iszonyat fájdalom tudása, vagy iszonyat fájdalom tűrő képessége van egy bizonyos fogik egyébként magának az embernek.
1: Mert szerintem egyébként a legtöbb esetben félnek. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy nem akar hallani esetleg valamit, amit ő úgy gondol, vagy nem úgy gondol, mert ugye már majdnem mindenkinek van valami komoly nagy baja, és akkor ő addig nem, mert amíg nem tud róla, addig nincs.
0: Igen.
1: Tehát ugye azt gondolom, ezen rohadtul kéne változtatni, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám minden esetben, és akár itt is ugyanúgy, hogy ez is legyen igenis egy figyelmeztető jel, ha valami ilyesmi van, legalább menjünk utána. Nem azt mondom, hogy bolond módon zaklatni mindig az orvost vagy háziorvos, de igen, amikor baj van, akkor tessék, mert rohadtul nem foglalkozunk szerintem az egészségünkkel, talán a fiatalok amúgy. Én azt gondolom,
0: igen,
1: hogy a mostani
0: most már
1: fiatalok... Igen. Én egyre többször találkozom.
0: Meg?
1: Abban például...
0: Elmennek szűrésekre?
1: Szűrésekre egyértelműen elmennek, és pont a hajhullás téma is ott ihletett meg, hogy egyre több most, az utóbbi időben egyre több fiatal lány keresett meg azzal, hogy ilyen-olyan vérvételt szeretne, mert hull a haja. Uh-huh. És hogy ő igenis, ők nagyon, mert nagyon ápolják, és minden nagyon, és 3-4 naponta, szóval, hogy odafigyelnek, uh-huh. és baj van, valami neki nem tetszik az egyensúlyban, és utána akar járni. Uh-huh. És ez a 20 éves, 10 évesek szerintem, most lehet, hogy ők túlmennek, de ez jelen esetben mindegy, mert ők legalább foglalkoznak vele. Ha kicsit úgy ver a szíve, akkor ő előbb el fog menni, akár a házi orvosához, egy EKG-re, vagy valami, uh-huh. mint mondjuk a szüleim, vagy a mi korosztályom.
0: Vagy én, az én
1: ugye?
0: Korosztályom.
1: Ugye?
0: Persze.
1: Mert hogy nem nagyon akar az ember ezzel foglalkozni. Igen. Meg.
0: Hát nincs is idő.
1: De hogy...
0: Már elmúlt, tegnap volt, legnap elmúlt kész.
1: Ja, de legyünk már őszinték, igen. hogy mire van időnk, nem? Igen. Amire akarunk, igen. vagy amire szorítunk időt.
0: Igen. Igen. De ez jó, hogy ezt itt tapasztalod.
1: Én abszolút, én teljesen bizton állíthatom, hogy én nagy számokban ezt látom, hogy a fiatalok talán egy picivel, nem picivel, jóval tudatosabbak, vagy egészségtudatosabbak. És hát nyilván ennek veszélye, hogy nehogy túl menjenek, vagy ne az legyen, ugye, hogy már igen, de szerintem valahol meg lehet találni az egyensúlyt, és legyen. Na, tanuljunk mi is tőlük, vagy próbáljunk meg tényleg, ahogy mondtad, ezekre a kis intőjelekre előbb odafigyelni, akár a hajhullás, de itt most minden egyebet is mondhatok, mert jön az ősz, és egyre több dolgot ráfoghatunk arról, hogy jaj, mert ilyenkor inkább depressziós vagyok, meg nem tudok, de ne, mert nem mindenre fogható ez rá. Tehát azt gondolom, hogy
0: én most érztem magamon egyébként, most ha már őszről van szó, az, hogy végre jöttek frontok, én ezt most megéreztem nagyon.
1: Igen? Tehát, hogy? Mit?
0: Levertség mindent, tehát ugye én nem szoktam annyira rámenni, nem szoktam ezt annyira beérezni, de az, hogy volt egy nyarunk kvázi front nélkül, mert hogy végig egyébként full meleg volt, és gyakorlatilag nem volt az, hogy akkor jön egy hideg front, XZ, utána jön akkor anticiklon hatására, tehát
1: na most jött.
0: Gyakorlatilag frontmentes volt az elmúlt 3 hónap, és most, amikor bejött ez a múlt hét végig ilyen kis reggel chill, csípős volt, meg nem tudom, éreztem magamon valami izét.
1: Na, és
0: nem
1: igen.
0: tudom én mit.
1: Az, hogy kedvtelenebb, vagy mit tudom, vagy nyomottam, vagy aluszékonyabb, vagy mit tudom én, nem ilyesmiket?
0: Igen, de...
1: És ez tartósan úgy van, akkor is tessék vele foglalkozni, valakivel megosztani, vagy segítséget kérni, ne hagyjuk. Tehát nem értek ezzel egyet, hogy
0: majd így kijön,
1: majd lesz valami.
0: Lesz valami.
1: Így van, illetve azzal sem értek egyet, hogy most mondjuk már két hete olyan furcsán ver a szívem, de az is jó lesz majd, nem, tessék akkor foglalkozni vele mindent. Tehát ami tartósabb, más állapotban vagy megváltozott valami, és te nem csinálsz másként dolgokat, akkor tessék. Tehát ez legyen kvázi egy ilyen preventív felhívás is, vagy prevenciós felhívás is.
0: Jó van, oké. Akkor még egy kicsit beszélgetünk majd mindjárt a dolog után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsia a Muhorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díjas színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lanner Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Időjárás.
3: Időjárás.
4: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Sződön, a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: a reggeli meg a slágerek után itt vagyunk, és azért eljutottunk oda, hál' Istennek, azt mondom. Kicsit tartottam tőle, hogy hogyan fog alakulni a beszélgetésé, mert hogy mondjuk egy nem tudom én 10-12 percet csak a hajgulásról beszélni, az eléggé problémás lett volna, de jó volt, mert, és köszi tényleg, és szerintem ezt a hallgatók is díjazni fogják, vagy díjazták, hogy azért az, hogy bármifajta jelzést ad a testünk, legyen szó az őszi szezonról, vagy aztán majd nem tudom, a téli, tavaly, te bármilyen időszakban, azért arra figyelnünk kell. És ugye ide lyukadtunk ki, hál' Istennek, hogy olyan legyük a hajhullás, ami egyébként előfordulhat így ezekben az őszi hetekben indulásképpen, vagy egy ilyen igen, szezonváltásban, de ugyanakkor meg minden, ami történik bennünk, vagy rajtunk, az azért történik bennünk, vagy rajtunk, mert ott valami olyan van, amivel lehet, hogy foglalkoznunk kéne, és ezzel foglalkoznunk kell.
1: Ugye? Mindenképp ugyanúgy beleértve, ha már szerintem inkább ilyen általános, az előbb említetted a balanszt, egyensúlyjal zárhatjuk ezt az egészet, hogy mindenre értve tényleg figyeljünk oda, ahol lehet, menjünk, lesz majd mozdulgyarmatos dolog is, ott is lehet szerintem szűrögetni, vagy mármint szűrésre akarok kilukadni.
0: Szűrögetni, igen.
1: Érted, értem. Hogy cégeknél is igen, egyre több szokott. Helyen van rá lehetőség, tessék menni, ne féljünk az eredménytől, mert minél előbb tudunk bármit, annál előbb van rá megoldás. Szóval kicsit foglalkozunk ilyenkor, sőt, összekapcsolom a tegnapot a mával, ezt az egész ősz, és nem tudom, hogy mivel marad sötétben töltött

0: bétába, és akkor azért elgondolom az életemet néha-néha azért. Ez nem árt szerintem, hallgatóknak is lehetnek ilyen egyszakaszt, ha így. Nem is egy egyszakasz, hanem az, hogy így azért tudatosan mondjuk, nem tudom én két havonta, hogy akkor most mi történt velem,
1: és igen, egy picit így össze... Igen, igen, ez a legjobb szerintem, hogy igen. Épp, hogy hol tartok, hogy összegezgetni, mit tudom én, minden rendben, mérleget vetni, és akkor hogy talán merre tovább, hogy most lehet, hogy egy picit többet kell foglalkoznom ezzel, vagy azzal, vagy a mozgásommal, vagy a egészségemmel, igen. Bármi.
0: Jó van, legyen mindenki egészséges, jó. És ami fontos, hogy a mesterséges intelligencia meg a Google az nem tudja mindenre a választ.
1: Sőt, nagyon ne. Nem használjuk diagnózisra a mesterséges intelligenciát. Igen.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
10: Úristen!
13: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
14: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
15: Hírek.
12: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagok ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg, az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Ott tovább nyitja meg 10. Európai Unión kívüli kapcsolattartó irodáját az Európai Parlament. Az új iroda célja az EU és Kanada közötti parlamenti kapcsolatok erősítése, valamint az Európai Unió és az Európai Parlament tevékenységének bemutatása. Az EP vezetése hétfőn döntött a nyitásról, amelynek lehetőségét már tavaly felvetették. Az ottavai iroda regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed majd. Így az uniós intézmény szerint fontos szerepet tölthet be a stratégiai kérdésekről szóló együttműködésben. Az Európai Uniónak már van diplomáciai jelenléte Kanadában. Ottavában 1975 óta működik uniós képviselet, Montrealban pedig az ICAO-val tartják a kapcsolatot.
0: Időjárás.
12: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
0: Közlekedés.
12: Ma nappal Sződön, a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
14: Szevasztok, megaforisták, jó reggelt mindenkinek!
15: Jó reggelt! Hello!
14: És akkor
15: mindenkinek!
14: Balassagyarmaton vagyunk ebben az órában, és majd a Cserhát különleges mentőcsoporttal, pontosabban ennek elnökével, Juhász Zolival fogunk beszélgetni, aki az elmúlt napokban egyrészt azért került itt a helyi hírek élére, mert hogy ugye amikor a Palócligetben tartottak egy kutyás bemutatót valamelyik vasárnap, akkor egy szabadon járkáló, futóga, gazdálkodó ebb ráugrott, rákapott az éppen bemutatót tartó kutyájukra. Hashtag nem ment egyébként nagyobb baj, de azért itt ment a csörte azt követően is, és ez ügyben is tudunk vele egy kicsit talán beszélni, de pont ebből kiindulva láttam az ő hirdetésüket a közösségi oldalon, ami azért itt felütötte a ingert küszöbömet, hogy 30 éve ingyenesen oktatják a kutyákat. Tehát te elmész.
15: Kőkemény,
14: szeptembertől,
15: igen.
14: Tehát most ebben a hónaptól már a csütörtökönként van, szerintem beszélgetünk el a Zolival, akkor mindenféle térítés nélkül, te az ebet elviszed oda, és segítenek, hogy a kutyáját így rendbe rakjad. És ezt azért így belegondolom, hogy ezt 30 éve gyakorlatilag folyamatosan csinálják, és most az új szezon elkezdődött, azért ez nem egy utolsó.
15: Maradjunk annyiban, hogy egy kicsivel több, mint hivatás.
14: Igen.
15: Tehát nekik, de én is többször találkoztam már velük, akár úgy, hogy munka kapcsán, akár úgy, hogy még jó apámék valamelyik nagyon hosszú túrájára mentek el, mint segítők, aha, vagy ha dolog van, akkor tudjanak beavatkozni.
14: Tényleg, mikor bringával elindultak, nem tudom én, a pápához, vagy hova mentek, horvátok,
15: a világ végére.
14: Trianon, meg világháborús megállók, meg minden volt, emlékszem rá.
15: És akkor is mentek a Zoliék is, kísérték őket, igen. Tehát, hogy én is már régebbről követem az viszonylag közelről az ő munkásságukat, és egyrészt elképesztő az az elhivatottság, amivel ők dolgoznak, vagy hát végül is nem is feltétlen munka az néha, mert az életük.
14: Igen, abszolút.
15: És én úgy tudom, hogy ők még olyasmivel is, hogy nem csak, hogy segítenek, vagy idomítani, vagy tanítani a kutyákat, hanem, hogy ilyen traumatizált gyerkőc, mert én tudom, nekem a lányom nem volt konkrét traumája, de hogy nagyon parázzik a kutyáktól, vagyis, hogy folyamatban van, hogy letegye, de hogy még ilyesmivel is tudnak segíteni. Hogy
14: egyébként ez jó, mert jó. Nekem is van egy pici ilyen tartásom, egyébként bevallom. Tehát, uh-huh, hogyha mondjuk meglátok egy kóbor ebet, hogy jön szembe velem a jár, akkor átmegyek a másik oldalra.
15: Igen,
14: vagy
15: mert az a biztos, nem?
14: Igen, tehát hogy ugyanakkor meg például tök jó a viszonyom mondjuk a kollégánknak a befogadott kutyával, a buktával például, mert hogy így imádni való, és tök jó vagyunk. És
15: de azt a kutyát, amit ismersz, igen, és tudod, hogy kiszámítható, az hogy tök más.
14: Szempont, de tök jó lehet az, hogy mondjuk egy ilyen foglalkozáson is te pluszban még részt tudsz venni.
15: Szerintem ez nagyon jó.
14: És ez az Olék egyébként már 30 éve csinálják, hát gyakorlatilag tényleg tétesmentesen, úgyhogy ez véget is, beszélgetünk vele, meg ugye ez véget is, hogy hát egy ilyen eset történt velük személyesen a Palószligetben, hogy akkor a kutya, amit ugye hát egy pórázzal kell, ugye, tehát olyan nincs, hogy te elengeded a városban, vagy a Palószligetben, csak mondjuk kint a reptéren, vagy az Ipoly parton, ott esetleg megengedett, de hogy ugye szabályok vannak, külön önkormányzatok is tudják a helyi szabályokat még pluszban szigorúbbá tenni, de igen, tehát az, hogy egy kutyát nem tudsz visszahívni.
15: Figyelj, nem, ugye? De ehhez hozzátartozik az is, hogy nem feltétlen, tehát hogy én is abszolút kutyatartás, mert mindig nagyon szerettem az állatokat, tartsunk meg mindent, de én az Ipoly parthoz közel lakom.
14: Igen?
15: És már mondtam, hogy szinte rettegő lányommal, mármint a kutyáktól, igen, szabadon szaladgáló kutyáktól rettegő lányommal mentünk az Ipoly parton, én kocogtam, ő kis biciklivel jött mellettem. És figyelj, mit tudom, hozzávetőleg egy 100-150 méter messziből szembe, és akkor...
14: Aha, csak jó volt akkor már, miért?
15: Láttam, hogy ott a gazdája, de póráz, nukú, ezért teljesen semmi, és szaggat feléd.
14: Aha.
15: És érted, és akkor én
14: mit csinálsz?
15: Magyarázzam meg a kis csajnak, hogy figyelj, nyugi!
14: Nem!
15: És kiabálta a hölgy, nem bánt! Tehát, hogy na,
14: hagyjad
15: ezekkel
14: már magad.
15: Figyelj, ezzel és nem akkor... vagyok hajlandó azonosulni, mert
14: egyébként,
15: igen.
14: Egyébként megigazadva. Tehát abszolút. Tehát, van olyan is olyan pólázás, ami elenged érted a 20 méter, azt mehetsz. Tehát,
15: igen, hogy... vagy ha hallanám, hogy vezérszóra visszajön.
14: Megfordul, akkor tudod.
15: Hát eszeágában nem volt.
14: Egyébként megállni. Pont a múltkor Norbor ezért beszélgettünk arról, hogy oké, én lakásban élek, ezért sem tartanék alapvetően kutyát, bár amióta ismerem Buktát, ennek a véleménye egy kicsit megváltozott egyébként, de mindegy, de hogy egyszerűen én nem tudnék a kutyámra annyi időt szánni, jelenleg a munkám mellett, hogy én egy olyan kutyát faragok belőle, amilyet akarok.
15: Ezt hívják szerintem felelős állattartásnak, hogy te belátod, hogy igen, nem, tehát, hogy akkor nem
14: nekem,
15: tartasz.
14: Nekem kéne vinnem a Zoliékhoz minden csütörtökön délután, nem tudom én, 5-kor, vagy nem tudom én a másik izébe, menni, gyakorlatoztatni, naponta tréningezni, most jó, nyilván nem egy belga juhászt akarok magamnak otthonra, hanem a kisebb testről bármi jó, de hogy egyszerűen én azért nem fogok kutyát vállalni, mert hogy naponta háromszor sétáltassam meg érted? Tehát, hogy?
15: Igen, így van. De igen.
14: Beszélgetünk el. Jó, mert akkor a Zoli jön mindjárt a vonalban itt lesz, és akkor ez lesz a témánk.

0: Rádió Rádiózás, mindenkinek itt vagyunk. És hogy mindig visszatérő kérdéssel foglalkozunk ebben az órában. Szerintem nyilván ez nem csak balassagyarmati, hanem a Váci hallgatóink is szoktak ilyenekkel szembesülni, nem beszélve arról, hogy akik mondjuk a hallgatóink a Dunaparton laknak, élnek, azért ott is adja magát az, hogy na, akkor engedjük a buksit a világba a Dunaparton, hagyj élvezze a vizet.
1: Meg szerintem már mindenhol.
0: Ugye, tehát hogy előfordul ez, hogy akkor kutya, nincs rajta a póráz, kattan egyet, nem tudod visszahívni őt, ettől kezdve akkor milyen gazda vagy, miért nem tudod visszahívni, kéne vele azért foglalkozni, stb. Tehát, hogy ezek mindig így előjönnek, és most ugye pont a Cserhát különleges mentőcsoport tagjaival volt egy ilyen eset egy pár nappal ezelőtt Balsat a Palosszligetbe, hogy egy bemutató közben az egyik kutyájukra cuppant rá egy póráz nélküli kutya, akkor ebből ment is a csört egyébként a Facebookon, és hát pont ez miatt hirtelen így elő is jött az, és azért találtam meg, hogy jött elém az a posztjuk, hogy hát általános kutya kiképzést indítanak most szeptembertől, és már 30 éve csinálják ezt, úgyhogy egy kanyavasat nem kérnek érte. Tehát, hogy, és akkor kérdem én, hogy akkor gyerekek, tehát hogy akkor ilyen lehetőség van. Lehet, hogy egyébként máshol, nem tudom én, Dunakeszin kemény pénzeket kell perkálni, hogy akkor nem tudom.
1: Biztos, hogy minden.
0: Hogy akkor ez 10 éve, de nem, talán akkor a Zoliék belállnak abba, Juhász Zoliék, ugye elnök úr, vele fogunk mindjárt beszélgetni, hogy akkor ahogy a plakátjukon is ott van, tanuljunk együtt, dolgozzunk együtt, építsünk kapcsolatot, tehát hogy engedelmességi feladatok, ügyességi feladatok, őrzővédő feladatok, általános képzés, tehát hogy lehetőségek.
1: Foglalkozunk,
0: tárháza, szakemberek
1: itt
0: van,
1: tudnak,
0: ott van.
1: Vagy ajánlják fel a segítségüket.
0: Mindig arra kell beszélni a Balsaremet, hogy akkor igen, tudom, és ugyanaz, amit én mondtam az előbb, hogy nekem azért nincsen kutyám, mert nincs időm vele foglalkozni, valaki ezt nem látja be, jelentő kezdve olyan kutya, amilyen kész.
1: Így van, igen, mert ebbe időt, energiát kell befektetni, nem kérdés. Vagy igen. Hát valaki annyira profi, mint az Oliék, és igen, esetleg igen, oktatja igen otthon, de
0: na,
1: szerintem ritkább.
0: Hogy Juhász Zoltán a vendégünk, az elnök ura, jövőleg itt van a vonalban. Szia Zoli, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Talán kezdjük már azzal, kérlek, hogy nekem most szembesült, és most ülepedett le ez a gondolat, hogy ti már tényleg 30 éve nyomatjátok, csináljátok.
1: Ádám fönnakadt ezen az
0: fönn, mert úgy érted, mai világban érted, bármit is úgy csinálni évtizedeken keresztül, hogy az gyakorlatilag társadalmi munkában,
1: kőkemény,
0: az nem egy utolsó történet.
1: Nagyon nem.
0: Zoli.
2: Igen, igen, hát ugye az én szakmai múltamhoz kötődik minden. Én már ugye valójában több mint 35 éve foglalkozok kutyával, a saját kutyáimmal, és indítottuk ezt az egész baráti társaságommal, azt, hogy egymásnak tanítgattuk a kutyáit. Aztán az egész hivatalosan onnan indult, amikor én ugye hivatásos katonaként a határőrségnél szolgálati kutyával találkoztam, és
1: itt
2: onnan
1: kezdődött, kezdtem
2: el dolgozni. Így van. És akkor 30 évvel ezelőtt elvégeztem ebből egy szakmát, és onnan indult az egész. És igazából mi is nálunk a kutyaiskolai foglalkozások ingyenesség ugye nem most kezdődött ezzel a hirdetéssel, amit kitettünk a Facebookra, hanem tényleg 30 éve így működünk, de soha nem kezeltük üzletként, soha nem is reklámoztuk úgy magunkat. Mindig azt mondtam, ugye, hogy jóbornak nem kell cégér. Aki tényleg komolyan akar foglalkozni a kutyájával, az előbb-utóbb így is meg fog találni minket, és akkor segítünk neki is. De attól, hogy a foglalkozások ingyenesek, szakmailag nem adunk kevesebbet. Nekem ugye államilag elismert OK és kutyakiképző végzettségem van. Majd kint tanultam nagyon sokat külföldön, Hollandiában, Németországban, Szlovákiában képeztem magam. Itthon szereztem kiképzésvezető végzettséget. Sportkutyázásban pedig kétszer kijutottunk világbajnokságra. A 2000-es évek elején kezdtem el ugye ismerkedni a mentőkutyázással, és ugye 2010 óta szervezetten egyesületi formában dolgozunk azon, hogy olyan kutyákat képezzünk, akikkel éles bevetéseken veszünk.
0: Nem beszél, ugye most már, bocsánat, ugye a mentrailingetekkel is.
1: Jaj, mennyire menő.
0: Igen, ez most a második lesz majd hamarosan. Itt ilyen
2: szeminárium. Így van, rátérek erre is gyorsan, csak ugye viszont szerettem volna ezt ugye azért így ilyen messziről kezdeni és bevezetni, hogy a hallgatók lássák, hogy mi az oka annak, hogy ez ingyen van. Ugye Ez mögött óriási munka, szakmai múlt található. Soha nem álltunk meg, fejlődünk folyamatosan. A mentőkutyák képzésével ugye eljutottunk oda, hogy sikerült rendőrségi együttműködéseket is kötni, olyat, ami az országban egyedülállóan nekünk volt csak, hogy országos rendőr főkapitánysága, tehát nem csak megyei, hanem ORFK együttműködést kötöttünk. Az azt jelenti, hogy ott is bizonyítottak a kutyáink, és ugye a kiképzők, akik ezeket itt nálunk a csapatba kiképzik a kutyákat, hogy valós helyzetekbe fel tudnak ezek a kutyák embereket kutatni. Tehát gondoljátok el, hogy mekkora munka van ez mögött.
1: És éles bevetésen voltatok is esetleg?
2: Hát nagyon sok éles. Ez a 170 eset, ez mind éles bevetés.
0: Igen.
2: Én azt szoktam mondani, hogy bejártuk egész Nagykanizsától Záhonyig az egész országot. Tehát nagyon sok, én magam is vezettem le folyamatosan kutatásokat. Ugye itt 5 éven keresztül voltam egy mentésirányítási igazgató, ahol a ORFK-val napi szinten tartottam.
0: Tényleg arról beszéltünk is, arról emlékszem rá, hogy
2: így
0: egy gyarmati központ volt. Igen.
2: Na Zoli, figyelj,
0: akkor kicsikét itt a hallgatók felé is irányítanánk a beszélgetést, hogy akkor mikor érdemes, tehát akkor is érdemes hozzád menni, vagy hozzátok menni, amikor már mondjuk nem tudom én 3-4 éves a kutya, és hát látom azt, hogy nem tudom én elkanászkodott, és hogy tényleg most már később bánat ebb gondolat, és akkor valamit kéne vele kezdeni, vagy nyilván az előnyös, hogyha mondjuk már fiatalkorra volt, nem tudom én x hetesen, hónaposan már hozzátok megy, de mondjuk ha valaki most hallgatja a beszélgetésünket, és arra gondol, hogy akkor picit nem be kéne tenni kutyát, akkor is érdemes hozzátok menni, Zoli.
2: Igen, ugye a legjobb módszer mindig az, amikor a kölyökkorban elkezdünk egy kutyával foglalkozni, akkor tudatosan irányítjuk azt, hogy ugye a gazdi szerint, hogy ő mit szeretne kihozni egyáltalán a kutyájából, hogy marad egy hobbi kutya otthon, és egy kedvenc, aki egyébként megtanul nagyon sok mindent a fegyelmezésben, a kézben tarthatóságban, vagy valaki szeretne komolyabban fejlődni, akár sport irányába, akár mentőkutyás irányba, vagy akár egy szolgálati kutya, mint mondjuk, hogy őrző kutyát, aki akár egy biztonsági őrnek is szüksége lett erre. Ugye mi évek óta nem csak hogy képezzük így a kutyákat, hanem a MEOS által elfogadott vizsgarendszerben fél évente vizsgákat rendezünk itt a bázisunkon, és azt jelenti, hogy ugye az STI által jóváhagyott minősítési rendszerben ez ugye egy világszervezet, küldenek ki bírókat, és most is lesz például ilyen vizsgánk is október 17-én, megelőzve a szemináriumunk, ahol lehet akár még kutya jogosítványt is szerezni. Ez egy viszonylag új dolog Magyarországon. Aha. És azt jelenti, hogy ott a kutya és a gazda együtt vizsgázik, és erről kiállít a MEOS egy hivatalos papírt, amivel ugye tudja igazolni, hogy neki egy kézbe tartható kutyája van.
0: Aha.
1: Mekkora, de ezt kinek mutathatja meg amúgy?
0: Hát most figyelj,
1: vagy hogy mi, tehát hogy azon kívül, vagy ez mire, hát mire lehet jó? Csak van ennyi,
0: figyelj,
1: hogy...
0: Nem, mehetsz akkor akár ezzel már tovább is, tehát ugye belegondolsz, akkor ha az már megvan, akkor mondjuk ezzel tudsz már tovább menni, akár a sport irányában pluszban, akár
1: tehát,
0: mondjuk
1: mehetsz, szakosíthatom utána.
0: Ugye? Tehát viheted akkor tovább is. De azért tudni azt, hogy mondjuk egy szervezet elismer engem is, meg a kutyámat is. Tehát azért mondom, hogy én így foglalkoznék a kutyámmal, hogy akkor én kapnék egy jogosítványt is, hogy igen, ez a csávó, a kutyája az olyan, hogy amilyennek kell lennie. És kész, ennyi. Tehát azért szerintem ez
1: írja van róla.
0: A gazdának is ez ilyen presztízs.
1: Biztos.
0: Én azt mondom egyébként.
2: Igen.
0: Ugye, Zoli?
2: Igen, így van, és ugye ezért szoktam biztatni az embereket arra, hogy iskolába vigyék a kutyákat, és ne otthon próbáljanak vele foglalkozni, vagy az utcán összejönnek egy-két alkalommal valakikkel, és azokkal próbálnak ugye haladni egy kicsit a kutyával. Van egy rossz rendszerünk, azt el kell ismerni. Magyarországon sajnos már nem úgy működnek a dolgok, mint 2013 előtt. Akkor volt egy államilag elismert képesítés, ami azt mutatta, hogy gyakorlatilag, hogy ahhoz, hogy valaki kutya iskolás foglalkozást csináljon, ahhoz neki valamiféle végzettséggel kellett erről rendelkezni. Ma már bárki nevezheti magát kutyakiképzőnek.
1: Tényleg?
2: És ezt ugye az, aki felkeres esetleg egy ilyen kiképzőtnek nevezett, én idézőjelbe tenném embert, az nem is biztos, hogy tudja, hogy van-e végzettsége, vagy nincs végzettsége, csak lehet, hogy lát egy jó posztot a Facebookon, és akkor megkeresik, és ebből komoly pénzeket is szednek bele, hát az legyen mindenkinek a saját maga dolga, hogy ki mennyit kér érte. De viszont ugye ez egy óriási felelősség. mert nem az a baj, hogy valaki pénzt kér a munkája. A probléma az, hogy a pénzöket nincs ellenőrizhető tudás vagy felelősség. Ugye? Például meg kell nézni Németországot.
0: A kutyát mondjuk félre tanítod, érted például?
2: Pontosan, pontosan.
0: Valami hülyeséget tanítod meg.
2: Egy rosszul kezelt, rossz irányba se kutya.
0: Igen.
2: Ugye ez egy veszélyforrás lehet. Ez óriási felelősség, mert például egyik barátom egyszer azt mondta, egy nagy kutya kiképző, hogy a kutya az egy négylábú fegyver. Tehát, hogyha nincs kontroll alatt a kutya, nincs kézbe tartva, ha csak ösztönökkel rendelkezik, akkor az bármit félreérthet, úgy, mint ahogy nekünk is ezen bemutatom,
0: igen.
2: És akár abból veszély is lehet, harapás is lehet. Lehet, hogy csak egy kutyára fog rátámadni, idézőjében csak egy kutya, aki nekünk ugye családtag, meg ráadásul egy olyan értékű mentőkutya, aki bizony nem sokon belőle az országba, viszont mi van, hogyha ott egy gyereket, egy felnőttet, bárkit megtámad egy ilyen kutya, akivel nincs foglalkozva.
0: Zoli, folytán az időnk, még egy gyorsan zárókérés, hogy viszi, tehát az emberek, a balassagyarmatiak azok viszik is foglalkoznak a kutyákkal? Hogy látod te most, aki már 30 éve azért tényleg hivatásként tekint erre, és ezt csináljátok már nagyon régóta, hogy látsz valami tendenciát?
1: Illetve még én hadd tegyem, hogy az ingyenes képzés kell, Zoli?
2: Nálunk ingyenes, nálunk mindig is ingyenes volt a képzés. Amióta mi elkezdtük ezt az egészet a városba, 2 kutyaiskola működött, ugye mi voltunk az egyik, és rajtunk kívül a Majorsznek volt egy helyi szervezet ott lent az Ipoly parton. Uh-huh. Ezek 2 volt a 2 hivatalos kutyaiskola. Azon felül mostanában már gombamód nőnek, majdnem azt szoktam mondani, hogy minden utca sarkon van egy kocsma, hát lassan már minden utca sarkon van egy kutyaiskola, vagy olyan ember, aki kutyákat próbál tanítani, és bizony mindenütt kemény pénzeket kérnek ezért, alkalmanként, vagy heti szinten, vagy bérleti szinten.
0: Oké, ezt mondtuk, hogy ez az ő dolguk, csak az, hogy te ezért, hogy látod azt, hogy tényleg tudatosságban mondjuk fejlődik-e a gazditartó, mondtam én, társadalom itt a városban.
1: Meg hogy titeket megkeresnek-e így.
2: Igen, egyre többen kezdenek foglalkozni így a kutyájukkal, mert rájöttek arra, hogy ne csak a kertbe szaladgáljon, vagy ki legyen kötve, ne is talántva. Most már hál' Istennek olyan törvények vannak, ami ezt nagyon szigorúan bünteti, és bizony már ezt nem csinálják a gazdik, viszont ebben a rohanó világban egyre kevesebb ideje van az embereknek erre, és felelőtlenül olyan kutyát vásárolnak otthonra, akinek viszont óriási mozgástere van. És hogyha nem mozgatjuk le, nem adunk neki feladatot, pszichésen, nem fárasztjuk le ezt a kutyát, akkor bizony az a kutya először kezdi szétszedni otthon a környezetét, aztán kiszökik, aztán utána rátámad valakire. Tehát először ott kellene a fejekbe kicsit rendet rakni, hogy aki kutyát akar magának otthon, annak legyen ideje is rá.
0: Igen.
2: Ha van ideje rá, hozzá el hozzánk, én tényleg nem kérünk érte semmit, jöjjön el, foglalkozunk a kutyával, hetente legalább egyszer, ha időt szán rá, azért írtam ki ezt az egy napot is a Facebookra, csütörtököt, hogy jöjjenek, nagyon szívesen foglalkozok velük, és alapvető dolgokat meg fognak tanulni, utána arra fogom őket késztetni, hogy jöjjenek el, vizsgázzanak le, szerezzenek meg egy kutyajogosítványt, és nem azt mondom, hogy a papír fogja bizonyítani, de ami mögötte tudás van, az fogja már azt bizonyítani, hogy a kutya indokolatlanul nem fog támadni.
1: Az tök menő, menjenek.
0: Zoli, köszi, és akkor reméljük.
2: És akkor ugye szeretnék biztatni mindenkit, még október 23-25-e között rendezünk egy nemzetközi mentrailing szemináriumot, és ugye ez a mentrailing, ez
0: erről beszélünk majd fogom. Még szerintem, Zoli, hallott, tehát majd fölhívunk még októberben, még előtt egy pár nappal. Jó, mert erről mint komolyában is beszéltünk már, hogy itt jöttek az olaszok, meg nem is tudom, tényleg international történet volt, de még akkor hívunk előtt, és akkor beszélgetünk még arról is pluszban. Jó?
2: Jó. Nagyon jó, örülök neki.
0: Köszönjük, akkor hívunk majd.
1: Szia,
0: jó, ez volt, hallottátok, tehát kedves hallgatók, a Cserát különleges mentőcsoportnak az elnökét, és hát igen, tessék a kutyát tanítani.
1: Óriási, tessék menni hozzájuk is.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek.
3: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg. Az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. A balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári Magyar Napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a Palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarma történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a Palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgótarjáni járás bírósághoz majd döntést. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi 1 év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Ottawában nyitja meg 10. Európai Unión kívüli kapcsolattartó irodáját az Európai Parlament. Az új iroda célja az EU és Kanada közötti parlamenti kapcsolatok erősítése, valamint az Európai Unió és az Európai Parlament tevékenységének bemutatása. Az EP vezetése hétfőn döntött a nyitásról, amelynek lehetőségét már tavaly felvetették. Az ott tavalyi iroda regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed majd. Így az uniós intézmény szerint fontos szerepet tölthet be a stratégiai kérdésekről szóló együttműködésben. Az Európai Uniónak már van diplomáciai jelenléte Kanadában. Ottawában 1975 óta működik uniós képviselet, Montrealban pedig az ICAO-val tartják a kapcsolatot.
4: Időjárás.
3: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
4: Közlekedés.
3: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Tessék a kutyát tanítatni, hogy okos kutya legyen. Ez a beszélgetésünknek
1: a szófogadó, ne is feltétlen okos.
0: Erről beszélgettünk az előbb Juhász Zoltánnal, a Cserát különleges mentőcsoport elnökével, hogy miért is jó ez is. Nektek egyébként van kutyát?
1: Most nincs kutyánk, én úgy nőttem föl, hogy mindig is volt kutyánk, igen, nagy testű kutyáink voltak. Én azt érzem, hogy régen még abszolút nem volt egyébként ennyire. Tehát, hogy ott annyira nem edukáltuk a kutyát. Nyilván ez az ül, fekszik, igen, meg mit tudom, pórázon, jöjjön melletted.

0: Széles kutyus kiszaladt valahonnan szegényként.
1: Na, és mindent megértek, pro, kontra, csak hogy az addig nincs baj, amíg nincs baj, de ha van, akkor nagy van hirtelen, és utána lehet fejet vakarni.
0: Igen, meg ugye visszatérve erre a csörtére is, hogy ugye ami megtámadott
1: na, én ezt pontosan nem tudom, hogy melyik hogy volt, egy, mi volt.
0: Nem is tudom, milyen fajtájú kutya volt, már elnékszem rá, de annyi volt egy ilyen bemutató, kicsik is ott voltak a paluszlégetben, és egyszer csak előbukkant egy póráz nélküli kutya, és az rámart az egyik munkakutyájuk, aki éppen mutatta be a történetet.
1: Jó, hogy pont az ő kutyájukra.
0: Igen, és aztán végül valahogy nem lett gond belőle, és akkor nem tudom én, tovább is állt, vagy elszaladt a kutyai valami ismét, tehát, hogy így egy ilyen történt, és akkor utána már egy másik lakos az már arról beszélt, hogy akkor ott valaki ott lakik, és akkor ott állandóan kint szaladgál egy, és akkor aztán az kiderült, hogy akkor a madárpazsonok a vezetője a Zolinak a kutyája volt, de aztán mégsem, mert hogy nem tudták egyébként Juhász Zoliék azt mondani, hogy ez tényleg az volt, hogy de ugye a Rigó Zoliék meg azt hiszem belga juhász van, az meg most egyébként pont láttam a Facebookon, vagy kis videóban, hogy ez miért az a kutya, hát az 5 méteres kerítést helyből állt úgy nagyjából. Tehát, hogy azt tényleg már azt
1: villany, nehéz villanypásztorozni
0: kell, meg nem tudom én, mi tényleg, mert hogy az, egy kerítés simán átugrik az ilyen kutya, és akkor, hogy a szökős, nem tudom, de ott is tudod, mi volt, ami nekem kapásban lejött, valami hölgy volt, nem tudom, ki volt az, aki a Facebookon ezt így elkezdte, hogy akkor föl volt háborodva, és akkor, hogy így a...
1: Jaj, de tudom!
0: És akkor a Rigó Zoltán... De most nekem ez volt az első kérdés, nem az, hogy akkor a kutya megélnek, hogy az, hogy ezt miért kell a közösségi oldalon szervezni, rendezni?
1: Hát tehát szerintem már mi majdnem minden közösségi oldalon tárnak minden problémát.
0: Tudod, mi volt a múltkor? Az is teljesen kiakadtam. És akkor befejezem. Valaki befolyatózott egy kereszteződést.
1: Hogy valahol?
0: Valahol a vagy városban.
1: Ja, itt a városban?
0: Igen? Hogy a sarka ott valami növényzet van. És hogy nem lehet kilátni, viszont nagyon gyorsan jönnek arra az autók. Nem tudom, valami pontosan ilyen volt a poszt. És hogy mit lehet tenni ez ügyben? Máshol is van ez így?
1: Most ezt nem értem annyira.
0: Hogy megkérdeztem, hogy valami nagy
1: bokor?
0: Igen,
1: vagy
0: nem lehet belátni a kereszteződésbe, és akkor szerintetek, hogy mit lehetne akkor tenni ez ügyben? Másnál is van ez nálatok. És akkor jött egy 30-40 kommentes csörte. És akkor mondtam azt, hogy gyerekek, most komolyan mondom, politikai hozzáállástól függetlenül, mindenhol van egy képviselő. Kettő klikből a telefonszámát meg lehet tudni. Sőt, tovább megyek, tehát, hogy ezeknek az embereknek van fogadóórájuk, tudom, hogy nagyon nehéz ezt megérteni manapság már, hogy akkor így bemész, így bekopogsz, így belenézel a szemébe, köszönsz, kezet fogtok, és így face to face így elmondod neki, hogy mi a gondod. Érted? Tehát, hogy minden már földbunk a Facebookra.
1: Ezt kéne tartani.
0: De most komolyan, minden földbunk már a Facebookra. De ennyi, hogy akkor menj be, azt kérdezd meg.
1: Igen, abszolút.
0: De mit vársz akkor, hogyha most igen, nem tudok belátni a kereszteződésbe, és ezt is fölrakom. És akkor ott mi fog történni?
1: Hát gyalázás, gondolom, nem olvastam ezt a posztot, de aztán biztos
0: nem
1: az volt,
0: gyalázás volt, hogy... de én nem is értem, hogy gyerekek, ha le lenne kapcsolva egy napra, akkor itt érted így... De...
1: Mi az áram?
0: Nem, a Facebook.
1: Ja.
0: Tehát, hogy mi történt?
1: Mind meghalnánk, Ádám.
0: Mi történne, érted?
1: Tönkre menne.
0: Tehát, hogy
1: minden iparág is tönkre menne.
0: Föl kéne hívni helyeket, érdeklődni, hogy akkor mikor van nyitva a bőrgyógyászat, meg nem. Érted, mire gondolok?
1: Jó, igen. És egyébként tehát, biztos, hogy így lenne, mert rohadtul elkényelmesedtünk hát, egyébként.
0: Hát
1: komolyan
0: mondom, tehát, hogy nem oldom meg a gondjamat, hanem fölrakom a fész, hogy oldja meg más.
1: Igen, de... Ez egy bevett szokás.
0: Igen.
1: Szóval igen, mint ahogy mondtad, hogy mikor rendel a bőrgyógyászat, meg fogod találni.
0: És kipufogom magam, mert hogy a kutya ott szaladgál a izébe, és felszólítom azt az embert, hogy a de akkor meg miért nem megyek oda, és akkor beszélek vele még. Mit várok én attól a poszttól, hogy ezt kirakom a Facebookra, és ezt most mindenki ott izé. Mi fog történni?
1: Hát nem tudom, szerintem...
0: Érted? Tehát, hogyha korábban volt már beszélgetés a két fél között, akkor mit?
1: De azt tudjuk, hogy volt.
0: Nem tudom, de most a
1: feltételezed.
0: Akkor most, és gondolom, akkor tudják, hogy akkor mit tudom, kutya, kiugró, szökő, és már villanypásztortól kezdve mindent csináltak. Mit

0: várunk akkor, vagy mit vár az ember attól, hogy ezt fölrakod a közösségi oldal. Mert a megoldást akkor biztos nem, most megyünk le ilyen freudi szintre, mert akkor nem is a megoldást akarod te, hanem azt, hogy akkor tudjál puffogni, közösséget vállaljanak veled, együtt anyázzunk, nem tudom én, tehát érted? Tehát, hogy szerintem ezt tudat alatt várja el mondjuk egy ember, szerintem.
1: Valószínű, látod, ezen a részén nem gondolkodtam még el, de...
0: Mert megoldást nem fogsz kapni, tehát a fölrakom azt,
1: hát hogy... Hát ebből nem.
0: Fölrakom azt, hogy nálatok is nem lehet belehetni a kezdetődésbe, milyen ez már? De akkor hívjuk föl a, nem tudom én, a Borenszkit, vagy a Győrit, és akkor szóljunk, és akkor érted, valami legyen, és akkor még szól a Gomeznak, Gomez meg a partvezetőnek, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet tenni, és így elindul az egész történet.
1: Vagy nem lehet, hogy mondjuk ez a nagyot nőtt bokros ember is azért gondolta, hogy hát ha előbb bejut az illetékes eltársakhoz, és nem kell neki foglalkozni ezzel, hanem majd megelégeli, mit tudom én, ki meglátja, és jó, vágjuk le.
0: A Facebook az mi? Tehát
1: Egy hivatalos platform. Látod?
0: Tehát, hogy az, hogyha látja a parkvezető a Facebookon, hogy ott van egy bokor, akkor neki az kötelező, akkor azzal foglalkoz. Most bejelentette Gipsz Jakab a Facebookon hivatalosan a parkvezető felé azt, hogy akkor izé. Hát mi ez a Facebook, gyerekek?
1: Hát de hát Ádám, igazad van, de cuki vagy, mert azért látod, hogy ez már egy jó ideje.
0: Nézzük már mögé a szar mögé, most komolyan. Na mindegy, kipufogtam magam. Visszatekeredve a témához.
1: Takarodva?
0: Tekeredve a témához, tessék mindenki oktatni a kutyát, és ebben az Zoliék.
1: Illetve szakértő. Így van. Itt is szakértőt vegyünk igénybe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
3: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
2: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
3: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
2: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
3: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyi

0: Alsógyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike!
5: Örvendek, Jane!
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet!
4: Úristen!
2: Csajos hétvége! Szeptember 17-től a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
7: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
6: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári Emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István, az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede ásszoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szobabelsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredménye is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hang hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
8: Időjárás.
6: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
14: Otis.hu.
15: Közlekedés.
16: Közlekedés.
6: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most indítjuk a napot. Start menü.
17: Start menü.
18: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
16: Megapon.
17: Nagyot szól.
19: Nagyon szép délelőttet kívánunk mindenkinek, múlt 9 óra is a délelőtti megoslágerekkel folytatjuk a startmenünket. Na, mit szólsz hozzá, Nórikám?
20: Őrület. Láttam rajtad, hogy elgondolkoztál, hogy mit is mondja, hogy délelőtt vagy reggel, de annyira gyorsan elszaladt a reggel ma is, hogy már
19: igen, élet. Hasznos volt, abszolút így van, úgyhogy megyünk tovább, ilyenkor tud beérni a stúdióba majd Varga Bíró Tamás, és úgyhogy a megoslágerek után a szokott mederben folyik majd a műsorunk, és hozza a kis rovatát, úgyhogy továbbra is maradjatok velünk.

0: klasszikolunk, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Varga Bíró Tamás pedig itt van már a stúdióban, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és minden minket hallgatónak. L. Frank Baum, Óz. Ő írta az Óz a csodák csodái című könyvet. Hát, azért volt előtte egy élete. Ami például magába foglalta a The Saturday Pioneer nevű újság szerkesztését. Hát ebben például Ülőbika őslakos törzsfőnök meggyilkolására is reagált. Uh-huh. Hát nem Ülőbika pártján.
0: Igen, ilyen izé.
1: Igen, tehát hogy nem...
0: Navahó gyilkos párti volt?
1: Hát ő inkább arról tudom. Beszélt, hogy a határvidék csak akkor lesz biztonságos, ha minden őslakost megölnek, és a Wounded Knee mészárlása után az őslakosok teljes kiirtására buzdított. Ugye, hogy már nem olyan csodálatos ez az Óz?
0: Igen.
1: Mégis Party Killer.
0: Tehát, hogy messze mondjuk Ernest Hemingway-t is, aki egy, szintén egy ilyen narcisztikus alak volt, tehát ilyen nős verő piáló, nem tudom, és akkor ölök halász meg a tenger.
1: Igen, milyen szép, milyen megható. Ugye?
0: Közben meg...
1: Spencer Tracy, ugye ő volt az.
0: Igen. Tehát, hogy ez eszembe jut...
1: Annyira el kell vonatkoztatni.
0: Egy darabig megy.
1: Egy darabig megy, nekem van egy olyan könnyű zenész.
0: Ez nagyon rossz irányba vezet, ezt tudod, hogy egy
1: nagyon rossz irányba vezet.
0: Tehát viszont... ne nézzük meg az Ózt, érted? Mert hogy Navahó, érted? Nem tudom, érted? Én nem vagyok oda mondjuk a... Tehát azért ne hallgassak, nem tudom, hogy Rage Against the Machine-t, meg kommunisták.
1: Vagy John Lennont.
0: Mert hogy érted,
1: ő már nem is kommunista volt a John Lennon. Anarcho-szindikalista, ahogy a Lovasi Ad is.
0: Igen.
1: Egyébként.
0: Tehát, hogy ilyen, tehát ezek
1: azért egy mondom, hogy néha előjön, de el kell tényleg el kell vonatkoztatni. Tehát, nagyon.
0: Igen.
1: Igen, bár most nehezemre esik, mert van egy nagy sztár könnyű zenész, és az egyik ismerősöm
0: Nem a Tidenire gondolsz?
1: Nem, ennek a csávónak van orra.
0: Igen.
1: És igen. És akkor ő például, tehát egyik ismerősömnek a húga.
0: Jó, oké. Okay.
1: Ezzel a nagy zenésszel jár, és hát a húgé rendes normális polgári foglalkozást folytat, ugye nagy zenész meg jár a nagy cuccokra, ilyen fesztivál. Hatalmas nagy sztán, és a csajon éleskedik.
0: Ez jó.
1: A csaj fizeti a kaját neki, meg a taxit, meg ilyen. Szép ez azért.
0: Hát nem? Az is, aki hagyja.
1: Hát az is, aki hagyja, de hát ez nagy zenész, érted?
0: Igen. Hát, szép. És spórol az
1: spórol,
0: idős,
1: persze, idős, majd azt félreteszi, azt majd meglepi egy nagy autóval, vagy házzal. Persze, nem. De elvonatkoztatok, mert baromi jó zenét csinál, tehát, hogy ez...
0: El lehet egy, igen, egy fokig.
1: Igen. Na jó van. Beszélgessünk inkább az elektromos hangolnákról, az mégiscsak békésebb
0: téma. Wow! Jó? Királyok!
1: Akár 860 voltos áramítést is lát.
0: De az nem volt a volta, sőt, nem tudom, volt a fizikában, nem volt a van a lényeg, hanem a amper.
1: Tudom,
0: a
1: de pont az amper is úgy stimmel, hogy ez elég egy ló elkábításához, tehát így leütéséhez. Hmm. Akkora ezért. Egy lovat.
0: Azzal, hogy ütögetnénk egymást.
1: Elektrosabban. Az lenne a kedvenc házi állatok vannak. Vinném ilyen hordozható akváriumbos. Jaj, de aranyos, mi ez? A angolnak. Megsimogathatom? Igen. Gyere. És akkor ennyi. Furcsa módon egyébként nem is igazi angolna, hanem egy késhalfajta. Tehát szegény, ugye? Az angolnák közül melyik a leghíresebb? Hát ő, az elektromos angolna, ugye?
0: Már nem is angolna.
1: És kiderül, hogy egy nyomorult késhal. Tehát érted? Tehát ez a tragédiája lehet egy állatnak. Még jó, hogy nem érti az emberi nyelvet. Hát ezt megtudná, hát ez letargiába est az, hogy hát az anyátok csináljon nektek áramot. Pedig lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, 10 000 elektromos angolnával ki lehetne váltani Paks 2-t?
0: Lehet.
1: Ugye?
0: Oda a fenékküszöbbe belepakolni egy csomót.
1: A fenékküszöbbe belepakolni egy csomót, még egy kicsi vizet önteni rájuk, nem vagyunk állatok, ők viszont igen. És akkor békés úton, bio úton, ugye? És
0: akkor
1: íváskor meg
0: áramszünetben.
1: Írásra házhoz megyünk, ugye? Tehát, hogy, és akkor, hát nem, hanem önmagát termelné meg, ugye? Hát, szóval, ugye? Magfúzió, csak nem az a mag. Tehát ugyanaz a folyamat. Én azt tanácsolom minden magára valamit is adó, felelősen gondolkodó kormányfőnek, hogy az atomenergiáról álljon át az elektromos angolna energiára.
0: Bölcs gondolatok.
1: És szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Ezzel még az elmeosztály számos ápolója is majd is.
0: Ezt, kiposztoljuk ezt, posztoljuk a Facebookra, és akkor kapunk egy ilyen, nem hinném.
1: Igen, igen.
0: Kommentet.
1: Egy fact-checking, tudod, hogy leellenőriztük a Meta kommunikátorai, leellenőrizték, és szerintünk ez egy álhír.
0: Igen.
1: Igen. Na. Az áttekintési hatás egy kognitív eltolódás.
0: Na már megint kezdődik.
1: Amelyet az űrhajósok jelentettek, amikor a Földet az űrből látták. Mi jellemzi ezt? Mélységes egységérzet és a nemzeti identitás elvesztése.
0: Mélységes egységérzet?
1: Mélységes egységérzet. Igen, tehát, hogy together, forever, uh-huh. We are the world, we are the champions. Tehát, hogy látják a nagy, the big one, a nagy egészet látják. The whole picture.
0: Viszont, nem csak a, viszont azért, akkor, de akkor elvesztik.
1: Viszont a nemzeti identitásokat elvesztik. Igen. Mert nem tudják már úgy látni onnantól kezdve, hát a kaputibor akkor biztos, hogy...
0: Igen. Ez mind egyébként akkor a szovjetek hibája, mert ott fönt ragasztottak valami.
1: Igen.
0: Először, mikor körbe...
1: Igen. Úgy, mire mentek oda, tudták, hogy ez van. Nem?
0: Igen.
1: Istenem. Na tessék, még mindig tart a krahácsolás. Az ókor. Az ókori Görögországban a vöröshajú pufók nőket tartották a legvonzóbbnak, és a kis himbilimbiű férfiakat tartották a legokosabbnak.
0: Érdekes. Tudjuk azt, hogy miért?
1: Nem tudom, mert nem vagyok túl okos. Nem tudjuk. Gondolom, hogy hát vörös haj, nem tudom, tehát már ők a trójai Helénát is így ábrázolták egyébként meg.
0: Igen.
1: Mit tudom én is, hogy mit olvastam egyébként, ez egy baromi fura dolog, hogy vannak olyan múzeumok, amelyek a birtokunkban lévő görög, ókori görög és római szobrokat a teljes valójukban állítják ki. Uh-huh. De ez milyen, hogy a teljes valójukban? Mert ez nem az érdekli őket, hogy hiányzik a keze, vagy a lába, vagy ilyesmi. Nem az érdekli őket. Hanem, hogy ezek a szobrok nem egyszínűek voltak. Ezek egytől egyik festettek voltak. A szemek például azért nincsenek kidolgozva, egyiken se, ugye, hogy a pupillát is belefarták, uh-huh. meg mit tudom én, mert ezt belefestették. Hát nem tetszik a népnek. De képzeld el, hogy keresél rá a neten is, bárki, aki ezt hallja, keressen rá nyugodtan, hogy ilyen festett ókori római szobrok, meg görög szobrok. Rendesen vörös tunika, meg mit? Nekem se tetszik. Elveszti a klasszik jellegét.
0: Az.
1: A közpénz jellegét, ugye az ókori. Elveszi az ókori közpénz jellegét. Tehát nem tudom, nekem ez a... Nekem egy görög szobornak ne legyen színe, meg ne legyen karja. Ugye?
0: Ennyi, csak egy csupasz fejlődő izélet.
1: Nem akarom, hogy ölelgessen ott gondolatban, vagy valami. Ja, úgyhogy ez bizony. A mosolygós emotikonnak pontos születésnapja van. 1982. szeptember 19-én született. Scott Fallman, informatikus, azt javasolta, hogy egy egyetemi üzenőfalon a viccek megjelölését azt így alkalmazzák, kettős pont, kötőjel, zárója bezárva. Ezzel a jelzés. Annyira tetszett az egyetemistáknak, össze-vissza elkezdték csinálni, megnézték, várjál csak, hát ez gépen is működik. És onnantól már csak egy ugrás volt az, hogy amikor már ugye a személy számítógépek bejöttek a gyakorlatba, akkor ezt a billentyű parancsot oda rendeljék, vagy ehhez hozzárendeljenek egy mosolygós arcot. Milyen jó dolog.
0: De szép!
1: Nagyon szép. 1982. szeptember 19-e.
0: Csodás. Kérjük a hallgatókat, hogy a Viberünkre küldjenek egy smile-t.
1: Így van.
0: Alig várjuk.
1: De eredetit.
0: Találkozunk jövő héten.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári Emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede ásszoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szobabelsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait, letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Időjárás.
3: Időjárás.
4: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés. Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Megafon FM, kukac.megafonfm.hu, ez az e-mail címünk, hogyha bármi gondolatébresztővel szolgáltunk a mai napot illetően, jó, a két témánkkal kapcsolatban, akkor ezt írjátok meg nekünk, olvasjuk, figyelünk rá. Egy dolgot a múltkor elszalasztottam, sajnos. Egy tök jó ilyen garázsvásár volt Vácon múlt héten, és írtak is nekünk, csak aztán olyan későn figyeltem meg, sajnos. Ilyen tök jó ilyen nagy város.
2: De valami nagy
1: város részi, menjünk? Város részi garázsvásárt csináltak. Talán deákvári volt, de nagyon jó volt. Láttam a képeket is. Elfelejtettem ezt sajnos, de nekek, hogy elsiklattam az
2: ilyen. Dúcsizni akartál velük, vagy megnézni?
1: Igen, mert dúcsizni is, mert akkor az is múlt egy szombaton volt, amikor nagyon sok minden történt, a Haluskától kezdve a mozdony jött gyarmatra, meg a Sörhal Fesztivál, minden volt, de talán deákvári ilyen garázsvásár volt, és ilyen nagy.
2: Tehát ez de akkor nagyot is szólt, azt már nézted,
1: tudom,
2: az
1: hogy
2: utó
1: igen, hogy ez jó volt. Ez jó volt. Úgyhogy írjatok, arra akarok kiukadni, hogy megafonfm.hu, aztán ezeket próbálom egyébként észre is venni, jó? Ezeket a dolgokat, mert ez fontos. Na, jól keresünk valami.
2: Na, lássuk.
1: Napit. Ha már beszélgettünk egyébként Juhász Zolival, akkor legyen valami kutyás téma.
2: Jó. A kutyások biztos, hogy nagyon fogják értékelni, de szerintem a nem kutyások is. Josh Billings mondta, a kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.
1: Bizony.
2: Szerintem ezt ebbe
1: és
2: teljesen
1: egyetértek. És milyen szép az is, Ben Hur Lepman mondta, hogy egy jó kutyának halála után a legjobb helye a gazdája szívében van.
2: De cuki.
1: Nagyon cukír. Na, oké, tapsvihar, tízes hírek, Rédei Reni, ez a menet, aztán mi pedig holnap reggel jövünk, és akkor elvileg a karvasani lesz már, és akkor át tudjuk beszélni a hétvégi Guinness Rekordot. Ját is, mert hogy ő ezt is megint sikerült neki, megdöntötte, megvan neki.
2: Óriási.
1: Ezzel fogunk majd készülni.
2: A mi Sanyink.
1: Így van. Na, hát
2: szép
1: szavaztok.
2: Napot, sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: A
11: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg. Az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a négy gumi abroncsát kiszúrta, majd két kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgótarjáni járásbírósághoz majd döntést. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak, a pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Ott továbban nyitja meg 10. Európai Unión kívüli kapcsolattartó irodáját az Európai Parlament. Az új iroda célja az EU és Kanada közötti parlamenti kapcsolatok erősítése. valamint az Európai Unió és az Európai Parlament tevékenységének bemutatása. Az EP vezetése hétfőn döntött a nyitásról, amelynek lehetőségét már tavaly felvetették. Az ottawai iroda regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed majd. Így az uniós intézmény szerint fontos szerepet tölthet be a stratégiai kérdésekről szóló együttműködésben. Az Európai Uniónak már van diplomáciai jelenléte Kanadában. Ottawában 1975 óta működik uniós képviselet, Montrealban pedig az ICAO-val tartják a kapcsolatot.
12: Időjárás.
11: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
12: Közlekedés.
11: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
13: Nagyon szól.
15: Kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat, és már is kezdjük a slágereket. Ha egy dalhoz tökéletesen illik a buli, a nyár és egy kis kontrollvesztés, akkor az első sláger az a kirakatban. Ez nem más, mint a Well Hello és a Valmár 2022-es közös slágere. A pezsgő eső igazi fesztivál hangulatot hoz. A Well Hello, vagyis Fluor és Diaz, valamint a Valmár Marics Peti és Valkusz Milán együtt gondoskodnak arról, hogy ne maradjon szárazon a hangulat. Jöjjön most egy igazi partihimnusz, Well Hello, Valmár, pezsgő eső, most a Megafonban.
16: Már meg!

sültőszi barack fahéjas morzsával töltve, érdemes kipróbálni, jön a recept rovat. Nem csak nehéz süteményekből válhat mennyei édesség, ez a töltött őszi barack igazi finomság, és nem terheli meg a gyomrunkat, nézzük a hozzávalókat. 5 deka puha vaj, 3 őszi barack, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál zappehely, 2 evőkanál barna cukor, 2 kávéskanál őrölt fahéj, tejszínhab vagy vanília fagyja tálaláshoz. Egy kis tálba öntsük bele a lisztet, a zappehet, a fahéjat és a cukrot, és dolgozzuk össze a puha vajjal. Az őszi barackot mossuk meg, töröljük simára, vágjuk félbe és szedjük ki a magját. Ne hámozzuk meg! Sorakoztassuk fel a darabokat egy tepsiben, osszuk el bennük a vajas keveréket, majd toljuk 190 fokos sütőben negyed órára, amíg a töltelék megpirul. Tálaláskor nyomjunk rá tejszínhabot, vagy helyezzünk a tetejére egy-egy kanál vanília fagyit. Nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez nem más, mint a sült őszi barack fahéjas morzsával töltve.

következő megasláger a mai ünnepelteknek szól. A mai napon ünnepli a névnapját Zsófia, Paloma és Ildikó. Már is mondom, hogy mit jelentenek a nevek. Görög eredetű név a Zsófia, bölcsességet jelent. A Paloma spanyol eredetű, galambot jelent. Az Ildikó pedig germán eredetű magyar név, amelynek a jelentése harcos. Kedves Zsófiák, Palomák, Ildikók, Isten éltesse önöket, illetve ne hagyjuk ki a Róberteket sem, hiszen a mai napon Róberteket is ünneplünk. Germán eredetű név jelentése fényes, hírnév, dicsőség. Valamint sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik szeptember 10

mit érdemes ma ebédelni, menüajánlóval megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. A mai ebéd a Balassagyarmati Svájk vendéglőben brokkoli krémleves házi krutonnal, csontleves, rakott krumpli házi kolbásszal, aszalt szilvával töltött sert és karaj sült krumplival és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat Hokkaido tök krémleves, tyúkhúsleves, natto csirkemell jutulóval és szalonnával töltve, rizssel sült burgonyával, salátával, borsós, sert és rostélyos, rizssel krokettel céklával, francia rakott burgonya, kukoricával, sajttal és uborkával, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sert és karaj, sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőálló Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Ne vesse végig Kis Ádám fejlődés történetét. Az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
6: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Jövő januárra halasztják annak a szabályozásnak a hatályba lépését, amely bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók és társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. Az egészségügyi miniszter friss rendelete szerint a márciusban elfogadott szabályozás 2027. január 1-én lép hatályba, az eredetileg tervezett szeptember végi időpont helyett. A változás elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló krónikus betegeket érinteni. A cél az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése. A gyógyszerész vagy ápoló csak megfelelő felhatalmazással írhatna fel készítményt, és csak olyan gyógyszert, amelyet a beteg az előző 6 hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiségben orvosi receptre megkapott és kiváltott. A halasztás indoka a felkészülési idő és a beteg biztonságot szolgáló előkészületek szükségessége. 52 millió dollárnyi amerikai katonai támogatást csoportosít át Washington több európai és közel-keleti országtól Latin-Amerika javára. A változás Szlovákiát is érinti. Pozsony, Észak-Macedónia, Tunézia és Irak forrásaiból Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia kap többet. A pontosan Szlovákiától elvont összeg egyelőre nem ismert. Az amerikai külügyminisztérium szerint az átcsoportosítás nem jelenti a Szlovákiának szánt katonai finanszírozás megszüntetését. Washington az intézkedést azzal indokolja, hogy a nyugati féltek ekkorában háttérbe szorult az amerikai katonai támogatások elosztásában. A forrásokat egyebek mellett a kábítószer kereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépésre, valamint a Panama csatorna biztonságára fordítanák. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Hollywoodban általában a filmsztároknak fizetnek. A színész Arnold Schwarzenegger azonban közel 3 évtizede évente 1 dollárt utal a Warner Bros-nak, írja 24.hu. A különleges megállapodás az 1997-es Batman és Robin című filmhez kapcsolódik, amelyben Schwarzenegger Mr. Fogy szerepét alakította. A színésznek annyira megtetszett a karakter látványos futurisztikus páncélja, hogy a forgatás után is meg akarta tartani, mivel a jelmez a stúdió tulajdonában maradt. A Warner Bros. És Schwarzenegger végül abban állapodott meg, hogy a színész évi $1 bérli azt. Így a relikvia nála maradhatott, miközben jogilag továbbra is a stúdiójé. Az azóta eltelt 29 év alatt Schwarzenegger minden évben kifizette a jelképes összeget, hogy megtarthassa a különleges filmes kelléket.
2: Időjárás.
7: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
7: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja a belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Van egy dal, amelynek különleges története van. Évekig egy fiókban várta, hogy egyszer újra előkerüljön. Ember Péter zenéje és szövege, valamint Kis Szilvi hangja találkozott a Rohan az idő című könnyed, lendületes popdalban. Kis Szilvi egy korábbi közös zenei munka során ismerte meg a szerzeményt, és rögtön megtetszett neki a vidám, pörgős hangulata. A dal az idő múlásáról szól, de nem szomorúan, inkább arra biztat, hogy éljük meg, és élvezzük a pillanatokat. Érkezik már is Kis Szilvitől a Rohan az idő itt a Megafonban.

A megaslágerek között horoszkóp rovat a kirakatban, kedves Kósa valamiben talán elhamarkodottan hozott döntést, vagy túlságosan szélsőségesen fogalmazott, ezzel valakinek megsérthette az érzékenységét. A tévedés jogával utóbb élhet, a mai napon az a cél, hogy elcsituljanak a kedélyek. Kedves Bika, ön ma kifejezetten sziporkázó. Sem a tettereje, sem pedig a humora nem hagyja el, ráadásul mesterien ért ahhoz, hogyan csillogtassa vezetői erényeit. Ami az ikreket illeti, lassítania kell a tempóján, semmit nem szabad sürgetni, siettetnie, engedje, hogy most az egyszer élete párja diktálja a tempót. A kedves rák a mai naptól végre kezébe veheti az irányítást, talán a főnöke hiánya, vagy inkompetens volta is teszi, hogy ma kedvére parancsolgathat, szervezhet, mert nem fogják atrocitásnak érezni a kollégái. Kedves oroszlán, békés, nyugalmas, csendes napra van kilátása, vásárlás, takarítás, ügyintézés, levelezés lehet a mai terv. Ami a szüzet illeti, izgatott hangulatban éri a mai nap a szűz szülötteket, mindenki zsongbong. A szűz körül a munkahelye valóságos mékasnak tűnik, valamilyen változás, talán főnökváltás hozza lázba a munkatársakat. Nem sokára folytatjuk a horoszkóp rovatot, előtte pörögnek a slágerek itt a Megafonban.

És már is folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. Nézzük, hogy milyen nap vár a mérlegre. Kedves mérlegön, pörgősebb időszakhoz szokott, ezért ha ma nem talál senkit, akivel megküzdhetne a munkájában, és semmilyen izgalmas erőpróbát jelentő feladatot, akkor akár még unatkozhat is ma. Ha már így járt, tegye szépé egy izgalmas randevúval legalább az estéjét. Kedves Skorpió, ez a nap szinte minden tekintetben kedvező. Ereje teljében érezheti magát, és intellektuális értelemben valósággal a csúcson van. Egy utazás lehetősége is felbukkanhat ma. Csendes nap ez a mai a nyilas számára, ki tudja, mikor élt meg ilyet utoljára. Egy régen várt döntés kedvező eredményeket jelenthet önnek, és valahol ezt már úgy is érezte a szíve mélyén. Ami a bakot illeti, hogy miképpen látjuk ugyanazt a dolgot, az nem csak a személyiségünktől, de pillanatnyi lelki állapotunktól is függ. Van egy nézőpont, ahonnan nézve minden egynek tűnik. Nem könnyű megtalálni, de ma van rá esélye önnek is. Kedves vízöntő, ideje, hogy egy kicsit eltérjen végre a saját maga által diktált sablonos megoldásoktól, vagy pláne a mások konvenciók által elvárt szabályos élettervektől. Olyan régen hallgatott már a szívére, hogy most már nem tudja tovább halogatni a dolgot. Végül pedig a halak kiváló nap ez a mai nap arra, hogy tisztázzon bizonyos félreértéseket. Én már biztos, hogy nem egyoldalúan csak is önt foglalkoztatja valami. Egy régóta elhúzódó konfliktus tisztázásra vár, de csak akkor leszámoljuk, ha már mindketten kilőtték az összes muníciójukat. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig érkezik egy megasláger, tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4 óráig.

mit érdemes ma ebédelni menüajánlóval megyünk tovább a meg a slágerek között a kirakatban. A mai ebéd a balasagyarmati svájk vendéglőben brokkoli krémleves házi krutonnal, csontleves, rakott krumpli házi kolbásszal, aszalt szilvával töltött sert és karaj sült krumplival és tartármártással. Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat Hokkaido tök krémleves, tyúkós leves, nató csirkemell jutulóval és szalonnával töltve, rizssel sült burgonyával, salátával, borsós, sert és rostélyos, rizssel krokettel céklával, francia rakott burgonya, kukoricával, sajttal és uborkával, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, rántott sert és karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Gyere, Magic Mike!
9: Örvendek, Jane.
8: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
10: Nem,
8: mutasd
10: nem
8: meg.
10: Teszek ilyet.
8: Úristen!
6: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári Emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Balla Istvánt, a Mohorai Tolnai Klári Emlékház vezetőjét hallják.
13: Relikviák, és már a Kossuth díja is megérkezett, meg már hát olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, és hát a kiállítás belseje pedig egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg hát egy 40 darab, hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderkupi, műszempilla, meg minden családi egy-két érdekesség, úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
11: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat a ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg, az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadót hallják.
10: Vitaminból érdemes D-vitamin, tehát érkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin, illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek, szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C, D-vitamin, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de annyi szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezon mondja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek, sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire, a répa, a vettamén, tehát minden, ami aktuális, abból minél többet. Alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis vitális tréning, hogy, tehát, hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi élet.
11: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NKA pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a fejlődő, élhető és szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az Egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. A balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a Palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a Palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Jakus Juliannát, az NMM Palóc Múzeumának múzeológusát hallják.
12: Oda varázsoljuk egy kicsit a múzeumot, itt nem kiadványok, azok is vannak természetesen, hanem interaktív foglalkozásokat, betekintést kínálunk. Hát nekünk nagy szerencsénk van, mert mi vagyunk a Civitas Fortissima városa, mi vagyunk Mikszáth és Madách városa, és ahogy már mondtam többször, mi vagyunk a Palóc főváros, és ez egy olyan kuriózum, ez egy annyira érdekes mindenki számára, hogy már csak így a puszta megjelenéssel, és hogyha ránéznek egy kirakós táblára, amin a Magyarország első skanzenjét lehet kirakni, ott megjelenik az a tipikus nádfedeles gerendaház, amit ugye itt láthatunk a gyűjteményünkben, szabadtéri gyűjteményünkben, ez már eleve figyelemfelhívó, megjelenik a múzeumpalota épülete, megjelenik a Civitas Fortissima felirat, szép rollapjaink vannak, amin egy palóc viselet, egy archív felvételen, egy palóc viseletben van lefényképezve 1930-as évekből egy palóc pár, és azon így megragad a szem, oda lehet jönni, mi babajátszóval is várjuk ilyenkor a kolozsvári magyar napokra érkezőket, az egy kis sarok, kézműveskedünk.
11: Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálás összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futsal MB2-ben. A balassagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. Időjárás.
11: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
14: Közlekedés.
11: Ma nappal Sződön, a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
17: Megafon.
15: Nagyot szól.
18: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

A következő megosláger a mai ünnepelteknek szól. A mai napon ünnepli a névnapját Zsófia, Paloma és Ildikó. Már is mondom, hogy mit jelentenek a nevek. Görög eredetű név a Zsófia, bölcsességet jelent. A Paloma spanyol eredetű, galambot jelent. Az Ildikó pedig germán eredetű magyar név, amelynek a jelentése harcos. Kedves Zsófiák, Palomák, Ildikók, Isten éltesse önöket, illetve ne hagyjuk ki a Róberteket sem, hiszen a mai napon Róberteket is ünneplünk. Germán eredetű név jelentése fényes, hírnév, dicsőség. Valamint sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik szeptember 17-én születtek.

0: Ladies.
1: Filmes rovattal megyünk tovább a kirakatban. Brad Pitt 16 kutyával él, akik még a reggeli kávéját sem hagyják meginni, mert mindenbe beleugatnak. Ez nem egy film, hanem egy jó kis reklám, az olasz DeLonghi cég legújabb reklámja, érdemes megnézni. Ha pedig a filmeket szeretik Brad Pitt főszereplésével, akkor ajánlom önöknek a Vadon szívét. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Belmont, akit Brad Pitt alakít, kommandós tiszt és harci kutyája, Odin az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra a természet erőivel szemben. A vadon szíve azt a szétszakíthatatlan köteléket vizsgálja, ami az ember és a legjobb négylábú barátja között van, és döntő szerephez jut életük legnagyobb csatájában. Az elismert rendező David Ayer új izgalmas kalandthrillere, a Vadon szíve, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint például az utolsó műszak vagy a harag. Érdemes megnézni a reklámot és Brad Pitt-tel, valamint a filmet is, ez nem más, mint a Vadon szíve

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane!
11: Örvendek, Jane!
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyet.
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 13 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Szendi Hajni.
16: Hírek.
15: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a fejlődő, élhető és szerethető városért egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH Klíma együttese a férfi futszál MB2-ben. A balassagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük. Jövő januárra halasztják annak a szabályozásnak a hatályba lépését, amely bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók és társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. Az egészségügyi miniszter friss rendelete szerint a márciusban elfogadott szabályozás 2027. január 1-én lép hatályba, az eredetileg tervezett szeptember végi időpont helyett. A változás elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló krónikus betegeket érinteni. A cél az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése. A gyógyszerész vagy ápoló csak megfelelő felhatalmazással írhatna fel készítményt, és csak olyan gyógyszert, amelyet a beteg az előző 6 hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiségben orvosi receptre megkapott és kiváltott. A halasztás indoka a felkészülési idő és a beteg biztonságot szolgáló előkészületek szükségessége. Példátlan jelenséget okozott az idei kirívóan erős El Niño. Az Atlanti-óceánon szeptember 14-ig egyetlen trópusi vihar sem erősödött hurrikánná. A műholdas megfigyelések 1966-os kezdete óta ez rekordnak számít. Egy átlagos szezonban eddig 8 elnevezett trópusi vihart és 3 hurrikánt regisztrálnának. Idén eddig 5 vihar alakult ki. Arthur, Berta, Cristobal, Dolly és Eduard, de egyikük sem érte el a hurrikán fokozatot. Kutatók szerint ennek oka az erős El Niño, amely fokozza a magasban fújó nyugati szelet, így erős szélnyírás alakul ki, ami akadályozza a hurrikánok fejlődését. A viharok inkább a csendes óceán keleti térségében erősödnek, ahol az El Niño rendszerint fokozza az aktivitást. A NOAA szerint az idei jelenség történelmi léptékű is lehet. Hollywoodban általában a filmsztároknak fizetnek. A színész Arnold Schwarzenegger azonban közel 3 évtizede évente $1 utal a Warner Bros-nak, írja 24.hu. A különleges megállapodás az 1997-es Batman és Robin című filmhez kapcsolódik, amelyben Schwarzenegger Mr. Fogy szerepét alakította. A színésznek annyira megtetszett a karakter látványos futurisztikus páncélja, hogy a forgatás után is meg akarta tartani, mivel a jelmez a stúdió tulajdonában maradt. A Warner Bros. És Schwarzenegger végül abban állapodott meg, hogy a színész évi $1 bérli azt. Így a relikvia nála maradhatott, miközben jogilag továbbra is a stúdióé. Az azóta eltelt 29 év alatt Schwarzenegger minden évben kifizette a jelképes összeget, hogy megtarthassa a különleges filmes kelléket. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
11: Időjárás.
15: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
11: Közlekedés.
15: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
8: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT-fan egyedi építésű modellje is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mikszáth Kálmán művelődési központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

Minden idők legnagyobb slágerei között egy kis könyvajánló a kirakatban. Sue Roberts könyvét hozom ma önöknek, igazából Görögország, csendesen meghúzódva biztonságban, így él Becky, mióta a legutóbbi szerelmi kapcsolata nagyon csúnyán ért véget. Ráadásul anyagilag sem áll túl jól, ám egy nagyszerű ajánlat lehetőséget kínál arra, hogy kiszabaduljon a szürke hétköznapokból, és két hétre elutazzon a görög Skiathos szigetére. Talán kedvenc Abba filmjének helyszíne jelenti majd azt a fajta kikapcsolódást, amire Beckynek szüksége van. Hogyha szeretik Görögországot és az Abbát, illetve szeretnek olvasni, akkor ajánlom Sue Roberts-től az Igazából Görögország című könyv.

Maldács Mozis ajánlóval megyünk tovább a megaslágerek között a Kirakatban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Érdemes Balassagyarmaton beülni a moziba a gyerekekkel. 3:45-től vetítik a Verdákat. 2 órától pedig a Marsupilámit. Préri Farkas visszavág, szintén a gyerekeknek egy animációs film. 2:45-től és 16:30-től. 4 órakor vetítik az Akik igazán számítanak című drámát. Csajos hétvége, egy jó kis vígjáték. 4:45-től és 18:00-tól. Átkozott boszorkák második rész 3:45-től. 6:00-kor vetítik az El Camino-t, 7:30-től és 8:00-tól pedig a 10 éjszakás kalandot, a Kaptár 8:00-tól, Balszerencse akcióban szintén 8:00-tól, valamint szintén 8:00-tól a Torrente 6. része, az Elnöki ügy. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban.

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: Ολότ. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Jövő januárra halasztják annak a szabályozásnak a hatályba lépését, amely bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók és társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. Az egészségügyi miniszter friss rendelete szerint a márciusban elfogadott szabályozás 2027. január 1-én lép hatályba, az eredetileg tervezett szeptember végi időpont helyett. A változás elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló krónikus betegeket érinteni. A cél az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése. A gyógyszerész vagy ápoló csak megfelelő felhatalmazással írhatna fel készítményt, és csak olyan gyógyszert, amelyet a beteg az előző 6 hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiségben orvosi receptre megkapott és kiváltott. A halasztás indoka a felkészülési idő és a beteg biztonságot szolgáló előkészületek szükségessége. 52 millió dollárnyi amerikai katonai támogatást csoportosít át Washington több európai és közel-keleti országtól Latin-Amerika javára. A változás Szlovákiát is érinti. Pozsony, Észak-Macedónia, Tunézia és Irak forrásaiból Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia kap többet. A pontosan Szlovákiától elvont összeg egyelőre nem ismert. Az amerikai külügyminisztérium szerint az átcsoportosítás nem jelenti a Szlovákiának szánt katonai finanszírozás megszüntetését. Washington az intézkedést azzal indokolja, hogy a nyugati féltekek korábban háttérbe szorult az amerikai katonai támogatások elosztásában. A forrásokat egyebek mellett a kábítószer kereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépésre, valamint a Panama csatorna biztonságára fordítanák. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Hollywoodban általában a filmsztároknak fizetnek. A színész Arnold Schwarzenegger azonban közel 3 évtizede évente $1 utal a Warner Bros-nak, írja 24.hu. A különleges megállapodás az 1997-es Batman és Robin című filmhez kapcsolódik, amelyben Schwarzenegger Mr. Fogy szerepét alakította. A színésznek annyira megtetszett a karakter látványos futurisztikus páncélja, hogy a forgatás után is meg akarta tartani, mivel a jelmez a stúdió tulajdonában maradt. A Warner Bros. És Schwarzenegger végül abban állapodott meg, hogy a színész évi $1 bérli azt. Így a relikvia nála maradhatott, miközben jogilag továbbra is a stúdiójé. Az azóta eltelt 29 év alatt Schwarzenegger minden évben kifizette a jelképes összeget, hogy megtarthassa a különleges filmes kelléket.
5: Időjárás.
4: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
0: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
6: Közlekedés.
4: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
0: Nagyon szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani, egy biztos: unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok, Széchenyi Művelődési Központ.

Egészséges kenyérfajták a mai életmód rovatban ez a kirakat, benne pedig az egészséges kenyerek. Sokan ellenségként tekintenek a szénhidrátra, pedig az agy és a központi idegrendszer egyik energiaforrásának számít, de csak is az egészséges forrásokból származó szénhidrátok, mint amilyen a rozs vagy a teljes kiörlésű búza. A teljes kiörlésű gabonákból készült kenyér szívegészséges tápláléknak is számít, és magas rozs tartalma az emésztőrendszer egészségének is rendkívül jót tesz. Amikor az emberek fogyókúráznak, szinte azonnal kizárják az étrendükből a tésztát és a kenyeret, pedig ez nem jó ötlet, vagyis csak a megfelelő típusú szénhidrátot kell választani, és akkor nincs szükség ilyen drasztikus lépésekre. Természetesen a finomított szénhidrátokat, mint amilyenek a sütik és a pékáruk, jó ötlet elkerülni, de az egészséges alternatívákat nem kell kizárni az étrendünkből. Hamarosan mutatok majd néhány egészséges kenyértípust, de előtte zenél.

Egészséges kenyértípusok a mai életmód rovatban. A teljes kiörlésű kenyér nem csak nagyon finom, de nagyon tápláló is. A teljes kiörlésű gabonamag tartalmaz korpát és csírát is. A korpa a rostokban gazdag külső réteg, amely vitaminokat, ásványi anyagokat és fitotápanyagokat tartalmaz. A finomított lisztből készült kenyér például sem korpát, sem pedig csírát nem tartalmaz, így az általuk biztosított tápanyagokat sem tartalmazza. Egészséges vércukorszintet és koleszterin szintet is segítenek fenntartani a teljes kiörlésű gabonát. A rozsegy glutén tartalmú gabona, csak úgy, mint a búza, de kevesebb glutén tartalmaz annál, több rost van a rozsban, és alacsonyabb a glikémiás indexe is. Rendszeres fogyasztásával akár még súlycsökkentést is elérhetünk. A kovászos kenyeret kovász felhasználásával készíthetjük el, ami nagyon pozitívan hat a bélrendszer egészségére. A zab egy sokoldalú gabona, amely csökkenti a magas koleszterin szintet és támogatja az immunrendszert. De kenyeret akár lenmagból is készíthetünk. A len az alfa-linolénsav, azaz az alagazdag forrása. A legegészségesebb kenyerek a teljes kiörlésű gabonából a több magvas és a kovásszal készült kenyerek. Az élesztőt nem mindenkinek bírja a gyomra és az emésztőrendszere, ellenben a kovászos kenyér még fokozza is a bél és az emésztőrendszer egészségét.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati OpArt Optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított,

0: Vasagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike! Ő
5: Örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem teszek ilyet.
4: Úristen!
2: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
7: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: 15 óra van.
8: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézményé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10 000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltétele is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745 500, a nettó átlagkereset pedig 523 300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618 200, a nettóé 437 900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706 900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699 000, a költségvetési szektorban 221 200, a non-profit szektorban pedig 741 700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
5: Időjárás.
6: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
5: Közlekedés.
6: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok
10: trafipaxra. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
12: Nagyon szól.
14: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a vonatokat, a különleges terepasztalokat, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, hogy milyen elképesztő részletességgel lehet egy teljes világot kicsiben megépíteni, akkor szeptemberben érdemes lesz Balassagyarmatra látogatni. Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 16. vasútmodell kiállítást a Mikszáth Kálmán művelődési központban. A háromnapos rendezvényen ezúttal is számtalan különleges terepasztalt és modell várja a látogatókat. Többféle méretarányban is láthatunk majd működő vasutakat. Az idei kiállítás egyik különlegessége, hogy 4 TT-s terepasztalt is bemutatnak, de a szlovák Richard TT-fen egyedi építésű modelljei is láthatók lesznek. Aki pedig valami egészen másra kíváncsi, annak is lesz meglepetés, még Lego vonat is helyet kap a kiállításon. Ráadásul tombolával is készülnek, amelynek fődíja egy szobaterepasztal lesz. A 16. vasútmodell kiállítás szeptember 18-án, pénteken reggel 9 órakor nyitja meg a kapuit, és este 6-ig várja az érdeklődőket, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig lehet megcsodálni a miniatűr vasúti világokat. Szeptember 18-ától 20-áig tehát irány a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ Balassagyarmaton, a 16. vasútmodell kiállításon a kis vonatoké, a nagy ötleteké és az aprólékosan kidolgozott miniatűr világoké lesz a főszerep.

0: Yeah, you should take it off.
1: Utazunk egy picit, jön a nagyvilágról volt a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Gondolatban utazunk el Sevillába, ahol még mindig nyár van, 30-33 fokos hőmérséklettel. Hogyha szeretnének még kiruccanni, akkor érdemes Sevillát választani. Sevilla városában keverednek az építészeti stílusok, melyek számos civilizáció hatását mutatják meg a járókelőknek. Bár nyáron nagyon meleg tud lenni, 2000 éves utcáit a hőség ellenére is érdemes végigjárni, de azért sokkal jobb ősszel megtenni mindezt. Sevilla városának mai látképét meg annyi civilizáció hatása és művészete alakította ki. A római időkben például Herkules néven emlegették a várost, az 5.-6. században pedig vizigótok és vandálok hódítottak a vidéken. A város látnivalói között az első helyen áll a világ harmadik legnagyobb temploma, vagyis a sevillai katedrális gótikus stílusú épületet, melyet több mint 100 évig 1402 és 1506 között építettek. Mikor a 16. században átadták, még az isztambuli Hagia Szofiát is lekörözte a méreteivel. 1987 óta a világörökség része. Az építmény egyik legpompázatosabb része a Zsirálda, ami egy 105 méter magas harangtorony. Mérete mellett a fő érdekessége, hogy a korábbi mecset eredeti minaretjét rejti. Ha valaki szeretné a grandiózus katedrális végigjárni, akkor érdemes egy audioguide-ot is a fülébe tenni. Hamarosan folytatjuk ezzel a gyönyörű, szép spanyol várossal, de előtte zene.

0: Vodafone is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

folytatjuk tovább a Megaslágerek között Sevillával a mai nagyvilág rovatot. Tapasz és flamenco, Sevillának nem csak épített látnivalói vannak, a tapasz és a flamenco is szerves része a város életének, ezért kihagyhatatlan érdekességnek számít. A nap beosztása is egy egyedi ritmust követ, ha több napra maradunk a városban, érdemes követni a helyiek példáját. 10 óránál előbb nem igazán indul be az élet a városban, a reggeli és az ebéd is egészen eltolódik. A legtöbb hotelben 11-ig lehet reggelizni, és a legtöbb étterem is már 2 és 5 között várja a vendégeket. Kérhetünk például tortillát, sült fokhagymás garnélarákot, vagy pár szelet spanyol sonkát, esetleg egy jófajta pohár bort, illetve a minőségi bor és a művészien szeletelt serrano vagy ibérikó sonka szerves része a tapasztfogyasztás kultúrája. És még nagyon szerves része a spanyoloknak a flamenco is, amit talán még a szurkolásnál is vérpesdítőbb, pedig az előadott dalok és táncok sokszor annyira melankolikusak, hogy a hallgatóság nem tudja, hogy most szenvedélyesen táncoljon-e vagy szomorkodjon. A legenda szerint a flamenco a 18. századi Andalúziából származik, amikor a területen a legkülönbözőbb nemzetiségű emberek éltek együtt. A flamenco különböző népdalokból és táncokból olvadt össze, így alkotta meg napjaink egyik legszenvedélyesebb előadói formáját. Hogyha Spanyolországban járnak, főleg Sevillában, akkor nézzenek meg egy flamenco előadást is. Ez volt a napi nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Ez volt a Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt ma is, és holnap is benne lesz. Délelőtt 10 órától várom majd önöket, addig is mindenkinek nagyon kellemes délutánt, kellemes estét kívánok. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
11: Örvendek, Jane.
10: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
12: Nem,
10: mutasd
12: nem
10: meg.
12: Teszek ilyen.
10: Úristen!
8: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
7: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
13: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg. Az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a Palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait, letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Ott tavában nyitja meg 10. Európai Unión kívüli kapcsolattartó irodáját az Európai Parlament. Az új iroda célja az EU és Kanada közötti parlamenti kapcsolatok erősítése, valamint az Európai Unió és az Európai Parlament tevékenységének bemutatása. Az EP vezetése hétfőn döntött a nyitásról, amelynek lehetőségét már tavaly felvetették. Az ottavai iroda regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed majd. Így az uniós intézmény szerint fontos szerepet tölthet be a stratégiai kérdésekről szóló együttműködésben. Az Európai Uniónak már van diplomáciai jelenléte Kanadában. Ottavában 1975 óta működik uniós képviselet, Montrealban pedig az ICAO-val tartják a kapcsolatot.
11: Időjárás.
14: Egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 20-22 fok között alakul ma.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
15: Közlekedés.
14: Ma nappal sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Móhorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díjas színművésznő 2 évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolatban új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szobabelsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NKA pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a kulturális tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait, letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1 millió 604 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járásbírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredménye is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
9: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársonyi ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigánypecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
10: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
9: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
10: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
9: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
11: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem, minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékony

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulós szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Gyere, Magic Mike!
5: Örvendek, Jane.
4: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
6: Nem,
4: mutasd
6: nem
4: meg.
6: Teszek ilyet.
4: Úristen!
7: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István, az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolódó új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannár Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredménye is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hang hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézményé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul.
6: Közlekedés.
9: Ma nappal Sződön a Dózsa úton, Nagymaroson a Millenniumi soron, Karancsalja belterületén és Balassagyarmaton a Fáy utcában számíthatnak az autósok trafipaxra.
10: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as. A 90-es évek.
1: És napjaink Vegas slágerei.
2: Honey,

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
0: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István, az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede áll szoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolatban új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szoba belsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Balla Istvánt, a Mohorai Tolnai Klári emlékház vezetőjét hallják.
6: Relikviák, és már a Kossuth díja is megérkezett meg már. Hát olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, és hát a kiállítás belseje pedig hát egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg hát egy 40 darab, hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderpufli, műszempilla, meg minden családi egy-két érdekesség, úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
4: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg. Az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadót hallják.
1: vitaminból érdemes D-vitamin. Tehát érkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin, illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek, szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C-D-vitamin, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de annyit szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek, sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire, a répa, a vettamén, tehát de ami aktuális, abból minél többet. Alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis reális tréning, hogy, tehát hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi életet él.
4: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a kulturális tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a Palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a Palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Jakus Juliannát, az NMM Palóc Múzeumának múzeológusát hallják.
3: Oda varázsoljuk egy kicsit a múzeumot, itt nem kiadványok, azok is vannak természetesen, hanem interaktív foglalkozásokat, betekintést kínálunk. Hát nekünk nagy szerencsénk van, mert mi vagyunk a Civitas Fortissima városa, mi vagyunk Mikszáth és Madách városa, és ahogy már mondtam többször, mi vagyunk a Palóc főváros, és ez egy olyan kuriózum, ez egy annyira érdekes mindenki számára, hogy már csak így a puszta megjelenéssel, és hogyha ránéznek egy kirakós táblára, amin a Magyarország első skanzenjét lehet kirakni, ott megjelenik az a tipikus nádfedeles gerendaház, amit ugye itt láthatunk a gyűjteményünkben, szabadtéri gyűjteményünkben. Ez már eleve figyelemfelhívó, megjelenik a múzeumpalota épülete, megjelenik a Civitas Fortissima felirat, szép rollapjaink vannak, amin egy palóc viselet, egy archív felvételen, egy palóc viseletben van lefényképezve 1930-as évekből egy palóc pár, és azon így megragad a szem, oda lehet jönni, mi babajátszóval is várjuk ilyenkor a kolozsvári magyar napokra érkezőket, az egy kis sarok, kézműveskedünk.
4: Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgótarjáni járás bírósághoz majd döntést. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futszák MB2-ben. A balasagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
4: Mai Esződön a Dózsa úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
2: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Gyere, Magic Mike! Ő itt, Jane?
7: Örvendek, Jane.
6: Kicsit idősebb, de pornós teste van. Állj fel, mutasd meg!
8: Nem,
6: mutasd
8: nem
6: meg.
8: Teszek ilyen.
6: Úristen!
3: Csajos hétvége. Szeptember 17-től a mozikban. Nevesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: 19 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a fejlődő, élhető és szerethető városért egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a kulturális tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futszág MB2-ben. A balassagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük. Jövő januárra halasztják annak a szabályozásnak a hatályba lépését, amely bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók és társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. Az egészségügyi miniszter friss rendelete szerint a márciusban elfogadott szabályozás 2027. január 1-én lép hatályba, az eredetileg tervezett szeptember végi időpont helyett. A változás elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló krónikus betegeket érinteni. A cél az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése. A gyógyszerész vagy ápoló csak megfelelő felhatalmazással írhatna fel készítményt, és csak olyan gyógyszert, amelyet a beteg az előző 6 hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiségben orvosi receptre megkapott és kiváltott. A halasztás indoka a felkészülési idő és a betegbiztonságot szolgáló előkészületek szükségessége. Példátlan jelenséget okozott az idei kirívóan erős El Niño. Az Atlanti-óceánon szeptember 14-ig egyetlen trópusi vihar sem erősödött hurrikánnál. A műholdas megfigyelések 1966-os kezdete óta ez rekordnak számít. Egy átlagos szezonban eddig 8 elnevezett trópusi vihart és 3 hurrikánt regisztrálnának. Idén eddig 5 vihar alakult ki. Arthur, Berta, Cristobal, Dolly és Eduard, de egyikük sem érte el a hurrikán fokozatot. Kutatók szerint ennek oka az erős El Niño, amely fokozza a magasban fújó nyugati szelet, így erős szélnyírás alakul ki, ami akadályozza a hurrikánok fejlődését. A viharok inkább a csendes óceán keleti térségében erősödnek, ahol az El Niño rendszerint fokozza az aktivitást. A NOAA szerint az idei jelenség történelmi léptékű is lehet. Hollywoodban általában a filmsztároknak fizetnek. A színész Arnold Schwarzenegger azonban közel 3 évtizede évente 1 dollárt utal a Warner Bros-nak, írja 24.hu. A különleges megállapodás az 1997-es Batman és Robin című filmhez kapcsolódik, amelyben Schwarzenegger Mr. Fogy szerepét alakította. A színésznek annyira megtetszett a karakter látványos futurisztikus páncélja, hogy a forgatás után is meg akarta tartani, mivel a jelmez a stúdió tulajdonában maradt. A Warner Bros. És Schwarzenegger végül abban állapodott meg, hogy a színész évi 1 dollárért bérli azt. Így a relikvia nála maradhatott, miközben jogilag továbbra is a stúdióé. Az azóta eltelt 29 év alatt Schwarzenegger minden évben kifizette a jelképes összeget, hogy megtarthassa a különleges filmes kelléket. Nem a néha énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
7: Közlekedés.
12: Ma éjjel Sződön a Dózsa úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
8: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagokat ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg. Az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári Magyar Napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és Magyarország intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Vádat emelt a Salgótarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait, letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgótarjáni járásbírósághoz majd döntést. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeaoklevelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Ottawában nyitja meg 10. Európai Unión kívüli kapcsolattartó irodáját az Európai Parlament. Az új iroda célja az EU és Kanada közötti parlamenti kapcsolatok erősítése. valamint az Európai Unió és az Európai Parlament tevékenységének bemutatása. Az EP vezetése hétfőn döntött a nyitásról, amelynek lehetőségét már tavaly felvetették. Az ottawai iroda regionális hatásköre az északi sarkvidékre is kiterjed majd. Így az uniós intézmény szerint fontos szerepet tölthet be a stratégiai kérdésekről szóló együttműködésben. Az Európai Uniónak már van diplomáciai jelenléte Kanadában. Ottawában 1975 óta működik uniós képviselet, Montrealban pedig az ICAO-val tartják a kapcsolatot.
1: Közlekedés. Közlekedés.
0: Ma éjjel Sződön, a Dózsa úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10 000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak. A pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltételei is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Jövő januárra halasztják annak a szabályozásnak a hatályba lépését, amely bizonyos esetekben lehetővé tenni, hogy gyógyszerészek és kiterjesztett hatáskörű ápolók és társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket írjanak fel. Az egészségügyi miniszter friss rendelete szerint a márciusban elfogadott szabályozás 2027. január 1-én lép hatályba, az eredetileg tervezett szeptember végi időpont helyett. A változás elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló krónikus betegeket érinteni. A cél az adminisztratív terhek csökkentése és a gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése. A gyógyszerész vagy ápoló csak megfelelő felhatalmazással írhatna fel készítményt, és csak olyan gyógyszert, amelyet a beteg az előző 6 hónapban már legalább 120 napra elegendő mennyiségben orvosi receptre megkapott és kiváltott. A halasztás indoka a felkészülési idő és a beteg biztonságot szolgáló előkészületek szükségessége. 52 millió dollárnyi amerikai katonai támogatást csoportosít át Washington több európai és közel-keleti országtól Latin-Amerika javára. A változás Szlovákiát is érinti. Pozsony, Észak-Macedónia, Tunézia és Irak forrásaiból Panama, Peru, Ecuador és Kolumbia kap többet. A pontosan Szlovákiától elvont összeg egyelőre nem ismert. Az amerikai külügyminisztérium szerint az átcsoportosítás nem jelenti a Szlovákiának szánt katonai finanszírozás megszüntetését. Washington az intézkedést azzal indokolja, hogy a nyugati féltek ekkorában háttérbe szorult az amerikai katonai támogatások elosztásában. A forrásokat egyebek mellett a kábítószer kereskedelem és az illegális bevándorlás elleni fellépésre, valamint a Panama csatorna biztonságára fordítanák. A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be. Hollywoodban általában a filmsztároknak fizetnek. A színész Arnold Schwarzenegger azonban közel 3 évtizede évente 1 dollár utal a Warner Bros-nak, írja 24.hu. A különleges megállapodás az 1997-es Batman és Robin című filmhez kapcsolódik, amelyben Schwarzenegger Mr. Fogy szerepét alakította. A színésznek annyira megtetszett a karakter látványos futurisztikus páncélja, hogy a forgatás után is meg akarta tartani, mivel a jelmez a stúdió tulajdonában maradt. A Warner Bros. És Schwarzenegger végül abban állapodott meg, hogy a színész évi 1 dollárért bérli azt. Így a relikvia nála maradhatott, miközben jogilag továbbra is a stúdióé. Az azóta eltelt 29 év alatt Schwarzenegger minden évben kifizette a jelképes összeget, hogy megtarthassa a különleges filmes kelléket.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés. Ma éjjel Sződön, a Dózsa úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Saját szobát kap a 90 éves színművésznő Pásztor Erzsi a Mohorai Tolnai Klári emlékházban, hangzott el a Megafon reggeli műsorában. Balla István az emlékház vezetője elmondta, a Kossuth Díja színművésznő két évtizede ásszoros kapcsolatban a nógrádi településsel és az emlékházzal. Az elmúlt 20 évben annyira megszerette Mohorát és az ott élőket, hogy szinte hazajár a településre és rendszeresen visszatér. Részletezte, az emlékházban már elkezdődött a színésznőhöz kapcsolatban új kiállítás kialakítása, melynek mintegy 60%-a már elkészült. Pásztor Erzsi relikviái folyamatosan érkeznek, köztük már a Kossuth díja is megtekinthető lesz. A kiállítás több helyiségből áll, bemutatják a művésznő gyermekkorát, emellett egy korabeli szobabelsőt is kialakítanak a saját foteljével és lámpájával. A tárlaton plakátok, személyes tárgyak, családi emlékek, valamint különleges kellékek, például púderdoboz és műszempilla is helyet kapnak. Balla Istvánt, a Mohorai Tolnai Klári emlékház vezetőjét hallják.
4: Relikviák, és már a Kossuth díja is megérkezett, meg már hát olyan 60%-os a kiállítás, ami szépen alakul, úgyhogy jövő héten szombaton nyilvános eseményként, és hát a kiállítás belseje pedig egy szobát alakítottunk ki, ahol illetve több szoba van egyelőre, amiben megjelenik a gyermekkora, akkor a szobá, egy szobai interiőr is ki lesz alakítva, ahol az ő fotelje, a lámpája, plakátból egészen a 60-as évekig visszamenőleg hát egy 40 darab hát ott sikerült szerezni, és hát az ő személyes tárgyai, neki is lesz púderpufli, műszempilla, meg minden családi egy-két érdekesség, úgyhogy nagyon színes, hát hasonló, mint a Tolnai Klárié, egy hasonló, de mégis egészen más.
2: Az ősz beköszöntével sem kell lemondanunk a jó közérzetről és a fittségről. A megfelelő vitaminbevitel, a tudatos étkezés és a napi rutin kialakítása egyaránt fontos lehet ebben az időszakban, mondta Stancsik Nóra, balassagyarmati életmódtanácsadó a Megafon reggeli műsorában. A szakember szerint érdemes újra elővenni a D és a C vitamint, különösen azoknak, akik a nyári hónapokban szüneteltették a pótlást. Az étkezésben pedig a szezonális alapanyagok ajánlja. Ősszel kerülhet az asztalra többek között a sütőtök, a répa, a cukkini és más, éppen termőzöldség. A kiegyensúlyozott életmódhoz ugyanakkor nem csak a táplálkozás tartozik hozzá. Fontos a napi rutin és a rendszeres mozgás kialakítása, de a társas kapcsolatok ápolása is sokat számíthat. Érdemes kisebb, reális célokat kitűzni, közösségbe járni, beszélgetni és aktívan megélni a mindennapokat. És a dekorációról se feledkezzünk meg, az őszi hangulat kialakítása szintén hozzájárulhat a jó közérzethez. Stancsik Nóra, balassagyarmati életmód tanácsadót hallják.
5: Vitaminból érdemes D-vitamin, tehát érkeztünk, én azt mondom, hogy marhára kezdjük el. Reggeli vitamin, zsírban oldódó vitamin, illetve a C-t is elkezdeném. Nem tudom, hogy annak, aki mondjuk sokan nyáron ugye nem szedtek, szóval én azt gondolom, azt is vissza lehet, vagy tehát annak, aki kivezette a C-D-vitamin, mindenképpen érdemes reggelről tolni, és akkor nyilván most nem megyek bele az étkezésekbe, de annyit szezonális, tehát ennyiben megyek bele, hogy ősszel, ami most szezonális, anyja lesz, azt vegyük elő. A narancs színű dolgok lesznek. Sütőtök, tök, még szerintem cukkinik is vannak valamennyire. A répa, a vettamén, tehát minden, ami aktuális, abból minél többet. Alakítsunk ki olyanokat, hogy inkább ilyen kis reális tréning, hogy, tehát, hogy valami kis közösség, tehát menjünk rá arra, hogy igenis beszélgessek, vagy kérdezősködjek, vagy érdeklődjek, vagy valami társadalmi élet.
2: Molnár Áron és színész aktivista és Salgó Tarjáni NK a pályázat ügyében sürget vizsgálatot. Legújabb videójában azt állítja, a fejlődő, élhető és szerethető városért egyesület pályázatában nem tüntette fel a Macskakő Fesztivál jegybevételét, miközben az eseményre több 10 millió forintos támogatást kapott. Molnár szerint a fesztiválra 9 és 11 ezer forint közötti áron árultak jegyeket. A pályázati dokumentumokban azonban 0 forint tervezett bevétel szerepel. Az egyesület hivatalos képviselője dr. Fenyvesi Gábor, Salgó Tarján fideszes alpolgármestere. Molnár Áron úgy véli, hogy amennyiben a pályázat valóban valótlan vagy megtévesztő adatot tartalmazott, az érintheti a támogatási szerződés jogszerűségét. A színész aktivista azt követeli a Kulturális Tárcától és az NKTK-tól, hogy vizsgálják ki az ügyet, és szükség esetén vonják vissza a támogatást. Az érintett egyesület és Fenyvesi Gábor álláspontját a közlés nem ismerteti. A Balassagyarmati Palóc Múzeum is bemutatkozott az idei kolozsvári magyar napokon. Az Erdélyi Magyar Kulturális Fesztiválon több tucat helyszínen több száz program várta az érdeklődőket. A történelmi belvárosban található Farkas utcát erre az időre a múzeumok sétányává alakították, ahol erdélyi és magyarországi intézmények mutatkoztak be. A Palóc Múzeum interaktív programokkal készült, értesült a Megafon. Jakus Julianna, az MNM Palóc Múzeumának múzeológusa azt mondta, a látogatók játékos tudás próbákon vehettek részt, kézműveskedhettek, és egy kirakós segítségével Magyarország térképét is összeállíthatták. A múzeum standjánál a palóc kultúrát és viseletet, valamint Balassagyarmat történetét is megismerhették. A bemutatkozás középpontjában a város fontos kulturális kötődései álltak. Balassagyarmat a Civitas Fortissima városa, valamint Mikszáth Kálmán és Madách Imre városa. Emellett a palócság egyik kulturális központjaként is ismert. A Balassagyarmati Múzeum munkatársa szerint a programokkal elsősorban élményt és személyes találkozást szerettek volna kínálni a kolozsvári közönségnek. Jakus Juliannát, az NMM Palóc Múzeumának múzeológusát hallják.
3: Oda varázsoljuk egy kicsit a múzeumot. Itt nem kiadványok, azok is vannak természetesen, hanem interaktív foglalkozásokat, betekintést kínálunk. Hát nekünk nagy szerencsénk van, mert mi vagyunk a Civitas Fortissima városa, mi vagyunk Mikszáth és Madách városa, és ahogy már mondtam többször, mi vagyunk a Palóc főváros, és ez egy olyan kuriózum, ez egy annyira érdekes mindenki számára, hogy már csak így a puszta megjelenéssel, és hogyha ránéznek egy kirakós táblára, amin a Magyarország első skanzenjét lehet kirakni, ott megjelenik az a tipikus nádfedeles gerendaház, amit ugye itt láthatunk a gyűjteményünkben, szabadtéri gyűjteményünkben. Ez már eleve figyelemfelhívó, megjelenik a múzeumpalota épülete, megjelenik a Civitas Fortissima felirat, szép rollapjaink vannak, amin egy palóc viselet, egy archív felvételen, egy palóc viseletben van lefényképezve 1930-as évekből egy palóc pár, és azon így megragad a szem, oda lehet jönni, mi babajátszóval is várjuk ilyenkor a kolozsvári magyar napokra érkezőket, az egy kis sarok, kézműveskedünk.
2: Vádat emelt a Salgó-Tarjáni járási ügyészség egy 51 éves Kelet-Nógrádon élő férfi ellen, aki a vád szerint féltékenységből több gépjárművet is megrongált, közölte a Nógrád vármegyei főügyészség. Kifejtették, a férfi azt feltételezte, hogy felesége megcsalja egy munkatársával. 2025 nyarán telefonon többször számon kérte a feltételezett riválisát. Július 30-án azonban személyesen is megjelent a férfi otthonánál, és az udvaron parkoló járműveket kezdte rongálni. Egy személyautó mind a 4 gumiabroncsát kiszúrta, majd 2 kis teherautó további 8 abroncsát is törte. tönkretette. Másnap visszatért, és téglával betörte a személyautó szélvédőjét és ablakait. Letörte a visszapillantó tükreit, valamint több helyen behorpasztotta a karosszériát. A rongálással összesen 1.604.000 forintos kárt okozott. Az ügyészség rongálás miatt emelt vádat, és közérdekű munkát indítványozott. Emellett a férfit az okozott kár megtérítésére is kötelezték. Az ügyben a Salgó-Tarjáni járás bírósághoz majd döntést. Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt a Talent 2019 SECH klíma együttese a férfi futszák MB2-ben. A balasagyarmati csapat idegenben 3-1-re nyerte a MEAFC Miskolc ellen. A Talent Móc Ábel 17. percben szerzett góljával került előnybe, majd a hazaiak 2 perccel később egyenlítettek. A szünet előtt Koplányi Viktor ismét a vendégeket juttatta vezetéshez. A hajrában Dávid Máté biztosította be a 3-1-es győzelmet. Mohácsi László csapatvezető szerint az első tétmérkőzés a hosszú utazás és az idegen környezet miatt nehéz találkozóra számítottak. Hozzátette, a játék még nem volt folyamatos, de a legfontosabb célt, a győzelmet sikerült elérniük.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Sződön, a Dózsa úton és Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A közösségi média a középosztálybeli gyerekek teljesítményére is kedvezőtlenül hat. Ezt mondta Lannár Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádióban. A PISA felmérések szerint világszerte a legjobb hátterű diákok eredményei is romlanak. A miniszter szerint ebben szerepet játszik a közösségi média terjedése és az olvasási szokások megváltozása. Fontosnak tartja, hogy a szülők már kisgyermekkortól sokat beszélgessenek a gyerekekkel, és saját közösségi média használatukkal is mutassanak példát. Lannert Judit szerint a magyar oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapnia a szövegértésnek és a gondolkodásnak. A közoktatás átalakításáról azt mondta, a tankerületek inkább koordináló szerepet kapnak, a Klebersberg központ pedig kutatófejlesztő intézménnyé alakul. A tanári teljesítmény értékelést is átalakítanák, a verseny helyett a szakmai támogatást erősítve. A miniszter szerint új oktatási stratégia és törvények készülnek, a nemzeti alaptanterv pedig szintén megújul. Több ponton változtak a vadászat és vadgazdálkodás szabályai Magyarországon. Az agrárminiszteri rendelet augusztus 30-án lépett hatályba. Nagyobb társas nagyvadászatokat is engedélyez. Megfelelő feltételek mellett a korábbi 25 helyett akár 40 vadász is részt vehet egy vadászaton. Ehhez legalább 10.000 hektáros, legalább fele részben erdős terület és fokozott biztonsági előírások szükségesek. Bővül az elektronikus hívóeszközök használata, és a szelektív vadbefogó háló is több vadfajnál alkalmazható. Az éjszakai vadászat szabályai szintén módosulnak, a pézsmapocok is bekerül az érintett fajok közé. A vadaskertek felszámolására az eddigi egy év helyett a körülményektől függően akár 6 év áll rendelkezésre. Szigorodnak a trófeók levelek feltétele is. Szakszerűtlen elejtés esetén nem adható oklevél, a hivatásos vadászok lődíját pedig évente legalább egyszer ki kell fizetni. Tovább emelkedtek a keresetek Magyarországon júliusban. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 745.500, a nettó átlagkereset pedig 523.300 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó keresetek 7,5, a nettók 9,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A reálkeresetek, vagyis az inflációval korrigált bérek 7,8%-kal nőttek. A bruttó keresetek mediánja 618.200, a nettóé 437.900 forint volt. A prémiumok és jutalmak nélkül számított rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forintot tett ki, ami 7%-os éves emelkedés. A vállalkozásoknál 699.000, a költségvetési szektorban 721.200, a non-profit szektorban pedig 741.700 forint volt a rendszeres bruttó átlagkereset. A KSH szerint a nettó bérek növekedését adókedvezmények is segítették. Nem a néhai énekes Fenyő Miklós utolsó otthonának falán helyezik el emléktábláját, mert a lakó közösségehez nem járult hozzá, írja 24.hu. A 13. kerület és a család eredetileg a Pozsonyi út 38 szám alatt tervezte az emléktábla elhelyezését, ahol Fenyő Miklós az elmúlt másfél évtizedben élt. A tábla végül a szomszédos 40-es számú háznál kap helyet, ahol az énekes 2010 előtt lakott. Az avatást október 1-én délelőtt 11 órakor tartják. Fenyő Miklós több mint 50 évig kötődött a Pozsonyi úthoz és a 13. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. A kerületben korábban egész a lakosszobrot is terveztek számára, ám az emlékmű terve később lekerült a napirendről, miután több kifogás is érkezett a szobor megjelenésével kapcsolatban.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés. Ma éjjel Sződön, a Dózsa úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 18-án. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsúüzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.
2: Ha. You know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand. Yeah.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó előadójává vált, jellegzetes erőteljes hangja miatt pedig a műfaj egyik legismertebb hazai énekeseként tartották számon. A közösségi oldalon megjelent búcsú üzenetben arra kérték a rajongókat és a nyilvánosságot, hogy adjanak időt a családnak a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Vodafone.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Eltörli a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter szerdán internetes oldalán. A döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az intézkedés megközelítőleg 900 ezer vállalkozást érint. A kormány döntése értelmében kötelező vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusok számára. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be internetes oldalán közzétett videójában. A kormányfő bejelentette, hogy a vonatkozó törvényjavaslatot a kabinet haladéktalanul az országgyűlés elé terjeszti. A miniszterelnök indoklásában hangsúlyozta, a magyar emberek évtizedeken keresztül nézték teljesen tehetetlenül, hogy a politikusok, miniszterek, parlamenti képviselők és kormányfők milyen mesés vagyonokra tettek szert az elmúlt időszakban. Magyar Péter kiemelte, hogy a tervezett szigorítás és az átvilágítás egyaránt vonatkozik majd a fideszes és a nem fideszes politikusokra is, így a rendszer teljesen pártfüggetlen lesz. A kormányzati intézkedés célja a politikai élet megtisztítása, valamint a döntéshozók anyagi helyzetének teljes átláthatósága. A Fidesz konstruktív ellenzékként nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor a Blikknek adott videós interjújában. A pártelnök politikai célzatú eljárások indításával vádolta meg a Tisza kormányt, a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a parlamentet. A volt kormányfő szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egy önkényuralmi intézmény, és a korrupciós ügyekben indított eljárások valójában a nemzeti politikusok félreállítását szolgálják. Úgy fogalmazott, a korábbi kormányzati döntések mind szabályszerűek voltak, a Fradi projekt vizsgálatát pedig politikai akciónak nevezte. Orbán Viktor elmondta, hogy a választási vereség után mandátumáról lemondva a Fidesz újjászervezésén dolgozik, amire egy éves szerződése van. Hangsúlyozta, hogy az országnak új energiákra és fiatalabb vezetőkre van szüksége. Hozzátette, a párt hű marad a rászavazó 2,4 millió emberhez, és elvégzi a szükséges ellenzéki munkát. Minden akadály elhárul október elejére, így a magyar egyetemisták már az őszi fél évben utazhatnak külföldre az Erasmus programmal, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Kacz Sándor elmondta, hogy a kuratóriumok augusztus végi újraválasztása és a működési szabályzatok átalakítása után az Európai Unió tanácsa visszavonja a korábbi korlátozó határozatát. Az államtitkár kiemelte, hogy az őszi rövid mobilitások után a program a tavaszi fél évben fut majd fel teljesen. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetési tárgyalásokon rendezni kívánják az állami és a modellváltott egyetemek finanszírozási különbségeit, valamint a tanári béreket is közelítenék egymáshoz. Kacz Sándor a Közép-Európai Egyetem kapcsán megjegyezte, a kormány nyitott arra, hogy a CEU újra teljes képzést és diplomát nyújtson Budapesten, a megegyezésről jelenleg is tárgyalnak az intézménnyel. 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, Artisziusz díjas magyar blues énekes, halálhírét közösségi oldalán jelentették be. A közlemény szerint a blues király egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. Deák Bill Gyula több évtizedes pályafutása alatt a magyar blues egyik meghatározó